Köszöntjük Barnabás nevű hallgatóinkat! A Barnabás arámi héber eredetű férfinév, bibliai jelentése a vigasztalás fia. Leghíresebb viselője névnek Szent Barnabás, Horváth Barnabás zeneszerző, Kelemen Barnabás hegedűművész, Péli Barna zenész, énekes, a United együttes frontembere, Steinmetz Barnabás vízilabdázó, és nem utolsó sorban önkedves Barnabás, aki a

0: gyönyörű filmek kedvelt betétdalai.
1: Finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
2: Ubi-ubi-u. Hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
1: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
3: Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.
0: Egy filmzene most

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Kisebb vágással végzett szívműtéteket végeznek már Debrecenben. Földrengés túlélőinek mentését gyakorolták Hajdúszoboszlón, és határozottabban lépnek fel az illegális hulladék lerakás ellen Balmazújvároson. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több szívműtétet végeznek kisebb metszéssel a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Az új eljárásnak köszönhetően a betegek szervezetét kevésbé terheli meg a beavatkozás, és a felépülés is gyorsabb lehet, számolt be róla az Unideb. Mint írják, a hagyományos műtétekkel szemben az orvosok mindössze 5-8 cm-es vágáson keresztül végzik el a beavatkozást. Ez kevesebb fájdalommal jár, és a műtét utáni szövődmények kockázatát is csökkentheti. A debreceni szívsebészeten az elmúlt másfél évben folyamatosan nőtt az ilyen műtétek száma. A szakemberek speciális képzéseken sajátították el az új technikát, amely mára a mindennapi betegellátás részévé vált. Összedőlt épületek alá szorult túlélők mentését szimulálták a Hunor mentőszervezet több napos gyakorlatán Hajdúszoboszlón. A feladatok célja az volt, hogy valós katasztrófa helyzetekhez hasonló körülmények között mérjék fel az új jelentkezők felkészültségét. Az országos kutatómentőcsapathoz most 29 hivatásos tűzoltó szeretne csatlakozni. A jelöltek az elméleti és gyakorlati képzések után vizsgán bizonyíthatták tudásukat, ahol romok közötti kutatás és mentési feladatokat kellett végrehajtaniuk, számolt be róla a De Hír. Szigorúbb intézkedésekkel próbálja visszaszorítani az illegális hulladék lerakást Balmazújváros önkormányzata. A városvezetés szerint egyes területeken rendszeresen, közterületeken vagy lakóvezetek közelében helyezik el a szemetet, ami környezetvédelmi és közegészségügyi problémákat is okoz. A helyzet javítása érdekében több problémás ponton konténereket helyeztek ki, emellett fokozzák az ellenőrzéseket is. A szabályszegőkkel szemben szankciókat alkalmazhatnak. Az illegális hulladéklerakás pedig jelentős bírságot vonhat maga után. Az önkormányzat célja, hogy rendezettebbé váljanak az érintett városrészek, és hosszú távon is tisztább környezetet biztosítsanak a helyiek számára. A városvezetés a lakosság együttműködését is kéri a köztisztaság megőrzése érdekében, írja a HAON. Közepesen felhős időre és pár fokos lehűlésre számíthatunk Debrecenben és térségében, ennek ellenére nem lesz hűvös, továbbra is marad a maximum 25-26 fokos nyári idő, éjszakára sem lesz hűvösebb 17 foknál. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, újabb zuhé szombaton érkezhet.

0: beszélik már az egész város, hogy újra dübörög az ég Debrecenben. Ah, hát igen, az elmúlt nyugodt napok után egy nem annyira nyugodt napra ébredtünk, és zuhogó esőre, 6 óra van mindjárt, jó reggelt a Best FM-mel! Jön a train, és kezdünk csütörtökön a drive-by-jal! Aztán a hajnalok a gangok után jön a hajnalok a gangon.
1: Hajnalok a gangok, borok a kézbe, szép kis asszony, most a kezedet kérem.
0: Arra célozgattam, csak nem lett volna egyértelmű, hogy a hajnalon már túl vagyunk, és itt van egy reggel, nagy széllel, dübörgéssel, esővel megérkezett a hideg front, és jön a lehűlés, és a tegnapi naphoz képest mindenféleképpen, hogy mennyire, azt mindjárt mondjuk önöknek, de még egy ajánlat a születésnaposok közül, csak hogy ne feledkezzünk el a Stereo MC's együttesről. Ó, de jó ez a muzsika! 90-es évek nagy kedvence, a Connected! És ma ketten is ünnepelnek a Stereo MC's-ből, egy ma már nem létező formációból. Úgyhogy ők is érkeznek majd a Best kalendáriumban hamarosan, június 11-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok!
2: Hamarosan indul a diák munka szezon, kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban. Két nemzetközi díjat nyert a Nagyerdőbe tervezett kiállító épület. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
4: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
2: Kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban, 71 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az Árpád utcában az egyik üzemi csarnok kapott lángra tegnap éjszaka, a tüzet több hivatásos egység közösen oltotta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem irányításával a Nyírbátori mellett többek között a Mátészalkai, Nyíregyházi, Fehérgyarmati és Kisvárdai tűzoltók is részt vettek a beavatkozásban vízszállítók segítségével. A lakosságvédelmi intézkedések részeként 71 embert ideiglenesen kitelepítettek, őket a polgármesteri hivatalban helyezték el. A település vezetése közölte, a mérések szerint a levegőben nem mutattak ki határértéket meghaladó káros anyagot, ugyanakkor a vizsgálatok és az ellenőrzések folyamatosan zajlanak, számolt be róla a Hajdú Press. Két elismerést is kapott a debreceni Nagyerdőbe tervezett új kiállítóépület egy nemzetközi építészeti versenyen. A terv a tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri első díját, az intézményi épületek között pedig a közönségdíjat nyerte el. Az épület a Magyar Természettudományi Múzeum számára készült, a Nagyerdő egykori stadionjának helyére álmodott 23 000 négyzetméteres komplexum, jelentős része belső kertként működne, zöld tője pedig az erdő természetes folytatásaként kapcsolódna a környezethez. A szakmai zsűri a természet és az épített környezet harmonikus kapcsolatát emelte ki. A tervek szerint az épület nem csak kiállító térként, hanem közösségi helyként is működne, és nyitvatartási időn túl is látogatható lenne.
0: Azt kérdezi Pihe, hogy két kerék, vagy négy kerék? És hogy megúsztam-e szárazon? Nem úsztam meg szárazon, mert engem még csak kóstolgatott 6 óra előtt az, ami hát most keresztbe lenyel mindenkit. És két kerék, kizárólag két kerék, beszélgettük is a kedves két keréken érkező, éppen a Kölcsei Központ előtti kereszteződéshez érkező kollégával, hogy hát legalább 10 percet várhatott volna, de így látva, hogy 6 óra után mi lett belőle, örülünk annak, hogy mi csak annyival megúsztuk, úgyhogy éppen szárítkózom itt a stúdióban, és hát önöknek megjavaslom, hogy de nem is kell szerintem, hogy azt a mostanában elég ritkán használt használati tárgyat, legyen az egy esernyő, egy esőköppeny, esőkabát, esőponcsó, azt nyugodtan vegyék fel, mert nem fog egész nap esni az eső, de borult lesz az ég, ismétlődő záporokkal, zivatarokkal és párfokos lehűléssel. Ez azt jelenti, hogy most 18 fok körül van, az nem olyan sokkal kevesebb, mint tegnap ilyenkor a hőmérséklet, napközben pedig 22-23 fok lehet, tehát nagyjából egy közel 10 fokot esünk vissza. Na, indul a reggel, az önök zenei kedvenceivel, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok, és megázásmentes célba érést. 5 perccel múlt el 6 óra.

0: do. Jó reggelt, üdvözlünk mindenkit, hogy vannak. Néztek már ki az ablakon? Nem kell kinézni, félálomban, az ébredés pillanataiban is hallhatják, hogy jelentős változás történt a térség időjárásában.
1: Jó reggelt!
0: Mert hogy a jó előre beígért hideg front ide is ért, és hát ugyancsak 18 fok van, vagy még 18 fok van, azért napközben 22-23 fokra számítsanak, már hogy ennél többre, tegnap azért volt 31-32 fok is. Na mondom, hogy mire számíthatnak az utakon, mert viszonylag sok közlekedési info érkezett a zuhogó esőben. Az egyik például a 471-es számú főútról, ahonnan Imre jelentkezett be, azt írja, az útkaparónál, a Sándor fogadónál nem működnek a jelzőlámpák, úgyhogy csak óvatosan. Jó, és aztán itt van valaki, aki kérlek mondd be. Bemondom, ha odaírod a nevedet. Hát név nélkül nem szoktunk ám diskurzusba keveredni. Jó, bemondom, Nádudvaron az Ady Endre utca és a Fő utca kereszteződésében figyelik a rendőrök a stop táblát és a stop vonalat, mégpedig egy csíkos Audi rendőr autóból, még mindig ott vannak, úgyhogy az ott közlekedők is figyeljenek, és tartsák be a közlekedési szabályokat, akkor baj nem lehet. Tegnap durva balesetek történtek, az egyik a Bartók Bélán pont. Mentem hazafele 10 óra után, és teljes útlezárás volt a Bartók Bélán. Én nem tudom, hogy hogy a fenébe tudtak ott úgy összeütközni. Valószínű az egyik kis utcából fordult ki egy másik autó, a szabályosan közlekedő elé, vagy fordítva, a szabályosan közlekedő fordult be egy másik elé, amikor éppen a kis utcába akar bemenni. Lényegtelen, jó nagy karambol lett belőle a Bartók Bélán, és ezért hát egy-két órán belül nem végeztek a rendőrök, le is volt zárva, teljes útlezárás volt, még az autóbuszokat is kerülni kellett, az autóbuszoknak is kerülni kellett. A másik pedig délután történt, az a terápiás háznál, úgy láttuk, hogy motoros és személyautó, éppen arrafelé kerékpároztunk, és hát ott történt egy koccanás, tehát ott a Szotyori út környékén, inkább a terápiás háznál. A mai napok az legyen balesetmentes, jó? Ezt kívánja a Best FM, és hamarosan boldog névnapot a Barnabásoknak, mert ma ők ünnepelnek. 10 perccel fél hét előtt pedig érkezik a Hajnalok a Gangon. A mai Hajnal a Gangon az csendesebb volt, a reggelről ugyanezt már nem lehet elmondani. Hajnal.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato. Ránk fér egy újabb kávé. Akár egy espresso macchiato. Az álmosító elsős reggelen borult az ég Debrecen. 18 fok körül van a hőmérséklet. És ma napközben sokkal több nem lehet, mint 20 fok. Nagyjából 20-22 fokot ígérnek. És ha belegondolunk abban, hogy a tegnapi nulladik nap után tulajdonképpen ez a mai, az első nap, az idei könyvhéten, hát akkor lehet, hogy a délutáni programok inkább az Aranybika épületében lesznek majd megrendezve, mert hogy igen, a könyvhét, ami tegnap elvileg elstartolt, start vasárnapig a Kossuth téren és az Aranybikában lesz megrendezve. Na hát jó szórakozást hozzá, ez még nem a programajánlat volt, mert hogy most a Best kalendárium következik fél hétkor néhány híres születésnapossal, és a névnaposok felköszöntésével egy ilyen esős június 11-ei csütörtök reggelen. 162 éve született Richard Strauss zeneszerző. Aztán 116 évvel ezelőtt az a francia tengeralatti felfedező, akinek már az én gyermekkoromban, de még az anyukámék, apukámék gyermekkorában is, hát akkor talán nem, de zabáltuk a természet tudományos filmjeit, úgy hívták, hogy Jacques Cousteau, Cousteau kapitány, ő találta fel a lélegző készüléket, aminek a segítségével több mint 80 dokumentumfilmet forgatott, ezekből pedig két Oscar-díjat is nyert, vagy ezekkel két Oscar-díjat is nyert. Jacques Cousteau, azaz Cousteau kapitány, 116 évvel ezelőtt született. Aztán 93 éves lenne Gene Wilder, olyan kiváló vígjátékok szereplője, mint a Dutyi Dili és a Vaklárma. Igen, tervezem, hogy megint ellátogatunk egy tengeren túli nőgyógyász kongresszusra, de majd csak később. 77 éves ma Váncsa István újságíró, kritikus, Bihar nagybajom szülötte. Később köszöntjük majd a születésnapján Dr. House-t, aki 67 éves lett, Hugh Lauriról van szó. Aztán 57 éves Peter Dinklage, a Trónok harca Tyrion Lannister-e. Hát egy kiváló színész, akármilyen törpe a mérete szószoros értelmében, normális magasságú pályatársait lazán lejátsza bármelyik filmben. 48 esztendős ma Joshua Jackson, a Dawson és a haverok, a Kerge kacsák és a Rejtély sorozat szereplője. Még mondok egy sportolót, hogy aztán a zenei világgal folytassuk a Barnabások felköszöntése után. 46 esztendős lett ma Szuper Levente, jéghokis, az első magyar játékos, akit egy NHL csapat szerződtetett.
2: Köszöntjük Barnabás nevű hallgatóinkat! A Barnabás arámi héber eredetű férfi név, bibliai jelentése a vigasztalás fia. Leghíresebb viselője névnek Szent Barnabás, Horváth Barnabás zeneszerző, Kelemen Barnabás hegedűművész, Péli Barna zenész, énekes, a United együttes frontembere, Steinmetz Barnabás vízilabdázó, és nem utolsó sorban önkedves Barnabás, aki a rádiót hallgatja.
1: Igen, Péli Barna majd jön később, most 3 perccel fél hét után irány a 90-es évek, 1992, emlékeznek még erre a dalra? Hú, de jó kis muzsika ez! Stereo MC's és a Connected. 65 éves ma Robbie és 66 Nick Holland, ezek szerint nem ikrek, vagy egy év késéssel születtek, a Stereo MC's-ből Happy Birthday to you!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, energiával telített aktív napja van, kellemes társaságban remekül szórakozik, ragadja meg a lehetőségeket és állítsa a maga hasznára. Mika, ne legyen túl visszafogott vagy rideg, ezekben a napokban olyan alapot teremthet a sorsának, ami hosszú időre meghatározza élete minőségét. Ikrek, remek ötleteit képes a saját maga hasznára fordítani, felejts el azokat a kellemetlenkedőket, akik rossz hatással lehetnek a közérzetére. Deák, valaki, akit nagyon szeretett volna látni, elutazik üdülni vagy üzleti ügyben. Jó hír viszont, hogy ez a valaki nem habozik önt a szeretetéről és hűségéről biztosítani. Oroszlán, lehet, hogy ma csalódnia kell valakiben, akiben eddig megbízott. Szerencsére önt nem egy könnyen lehet lebeszélni arról, amit a fejébe vett. Szűz, logikusan átgondolt minden lépése, csak a győzelem a fontos, közben nem kerüli el a vitákat, sőt, néha maga idézi elő azokat. Mérleg, szeretne a szenvedélynek élni, ha az aktív pihenést részesíti előnyben, válassza a vízpartot. Skorpió, jó néhány pénzbeszerzési lehetőség nyílik meg ön előtt, társa szert tehet nagyobb pénzösszegre, amiből ön is profitálhat. Nyilas, különböző praktikákkal próbálja elcsábítani a partnerét, mesterkedéseivel el is kápráztatja választottját. Barátai új kalandokra csábítják, de ez önt nem bátorítja, sőt inkább megijeszti, mindenképpen utazzon el, ahogyan eltervezte. Ízöntő, bizakodó és jó a közérzete. Ennek köze van a szerelemhez. Az érzelem nagyon fontos szerepet játszik az életében. Adja, hogy érzései teljesen kibontakozzanak. Halak. Ma igen váltakozó hangulatban van, a derűs helyzetekből képes egyenesen letargiába zuhanni. Ne hagyja, hogy az érzelmei átvegyék az irányítást.
1: Vigyázzunk egymásra az utakon!

0: Opelite, a Vesztefeben Taylor Swift dalát hallották, azt megelőzően pedig egy kiváló duettet, a Csönd éve volt, című Balázs Fecóval és Keresztes Illikóval. Azt mondta Andi egyik csemetéje, hogy ez pont ilyen esős reggelre írő muzsika. Hát persze, hogy is kezdődött? Hűvös volt ez a nap, és az újságok, mit újságok? Rádió szerint jön az eső, jön az ősz. Hát annyira nem, mert azért mégiscsak nyár van, viszont az eső az olyan durván megérkezett, hogy valóban igaz, Andi, nem volt túlságosan kellemes kerékpáron bejutni a Best FM székházába. Bár az az igazság, hogy ne legyek telhetetlen, mert hogy engem 6 óra előtt még csak kóstolgatott, úgyhogy megúsztam. Igazából utána 6 óra után húzott bele az eső felelős, és legalábbis a délelőtti órákig marad. Úgyhogy meg szeretném nyugtatni az idei könyvhét szervezőit, hogy délután akár még kellemes napsütéses, bár jóval hűvösebb időnk lehet, mint tegnap volt, folytatódik, vagy pontosabban az első napon elkezdődik a nulladik nap után az idei ünnepi könyvhét és gyermekkönyvhét. Részletek egy óra múlva ilyenkor a Best programajánlóban. Most programajánlat helyett inkább közlekedési információk jönnek. Imitől tudjuk, hogy nem működik a jelzőlámpa a 471-esen, az útkaparónál, a Sándor fogadónál. Aztán Ancsa írja, hogy a Mák utcán most aktiválták a trafiboxot. És Zolitól tudjuk, hogy Nádudvaron az Ady Endre utca és a Fő utca kereszteződésében figyelik a stop táblát. Kedves autósok, főképpen akik az Acsádi út, Sólyom utca környékén közlekedtek, ugye tudjátok, hogy az Acsádi út a Skalnicki utcánál le van zárva teljes szélességében, ugye Sólyom utcát érintve, kerülni kell a Szabó Pál Skalnicki utca felé, mert hogy dolgozik a vízmű, igen, vízvezeték javítás zajlik. Köszönjük az információt, ez nem vaklárma volt. A vaklárma az most következik. Jóska írta, hogy Laci, mielőtt beérkeznék a munkába, nem látogathatnánk el? Arra bizonyos nőgyógyász konferenciára? Jaj, te, Józsi! Hát persze, hogy ellátogatunk. 93 éve született Gene Wilder, a Dutyi Dili és a Vaklárma című filmek főszereplője.
1: És akit első ízben üdvözölhetünk az Egyesült Államokban, a kiváló svéd szülésznőgyógyász, dr. Konrad Johansson.
2: Mi baj?
3: Valami belenyilalt a fejembe! Nem látok, ha jó életben megvakultam. Vigyen fel valaki a szobámba.
1: Dr. Johansson, hadd vizsgáljon meg.
3: Ne, engem csak ne vizsgáljon.
1: Ugyan már, nyugodjon meg.
3: Csillapodjon. Hozzá orvos, ne nyúljon.
1: Ne gyerekeskedjen, mindketten orvosok vagyunk. Hadd vizsgáljon.
4: El a kezekkel, minden mozdulat végzetes lehet.
1: Ön honnan van, uram?
4: Jól, köszönöm. Csak legyen egész nyugodt, most már nem lehet semmi baj. Megérkeztem.
3: Hál' Istennek, már attól féltem, sosem ér ide.
1: Ön tudja, mi baja van?
4: Hogy ne tudnám? Ennek a neve Vacus Hysterikus.
5: Teremtő atyám.
4: Ja, ez csak úgy jön. Csak úgy.
5: És hogy kezelhető?
4: Ilyenkor a bal agyfélteke és a jobb agyfélteke egy kicsit összebalhézik egymással. Szét kell választani őket. Mondja a doktor Johansson. Mit lát? Hány ujjamat tartom a szem elé ebben a pillanatban?
3: 3.
4: Good. Nagyon jó eredmény, ha hozzászámítjuk, hogy vak. Most pedig, kolléga úr, kérem, engedje el magát. Lazítson el, és mondja ki a legelső dolgot, ami most épp az eszébe jut.
6: Best FM.
4: Fantasztikus, a páciens meggyógyul!
0: Nagyon remélem, hogy ezt a poént csak a szülők értették. 80-as évek vaklárma, és 80-as évek Dirty Dancing.

0: szép, mert jó.
1: Hulló csillag és hulló szakadó eső. Na persze a TNT az nem hulló csillag, hanem álló csillag. És igaz, hogy jó néhány évi pauza után, de visszatértek Ákosék, ez volt az új daluk, relatíve új daluk a Best FM-en, ahol Zsolt kérdezi SMS Viber üzenetében, hogy jó reggelt, Laci, esik az eső, tudom, de miért kell 40 km per órával közlekedni a városban? Zsolt, például azért, hogy ne történjen meg ez.
2: Csaba vagyok, azt mondja, Erzsébet utca, Antal József körút kereszteződésével a MÁV rendelő előtt, ugye, belső sávba busz, illetve személyi gépkocsi érték egymást, szerintem torlódás lesz.
1: Erzsébet utca, új kiskörút, kereszteződése, baleset. Aztán azért is érdemes 40 km per órával közlekedni, hogy ez se történjen meg. Mikepércsi út, Szabó Kálmán kereszteződés az erőműnél, baleset. Köszönjük, biztos nagy dugó lesz, Zsolesz írta egyébként. És aztán azért is érdemes betartani egy ilyen esős reggelen ezt a 40 km per órát, hogy a Kassai úton se történjen baleset, megtörtént, ráfutásos koccanás a Kassai úton, a Jánosi utcára kanyarodó sávban, ott a benzinkútnál. Ezt az információt pedig Balázsnak köszönöm, és Bertoldnak köszönöm, akik egyébként osztálykirándulásra mennek, és kért, hogy szurkoljak, hogy elálljon az eső. Bertikém, el fog állni később. Igen, még akár a nap is kisüthet, remélem Ármán Évi is ezt az információt erősíti meg önöknek. Én meg azt, hogy 2 perccel múlt el 7 óra, úgyhogy ideje szavaznunk. Jön a csütörtök reggeli villámvox. A zenei szerkesztőnk kíváncsi arra, hogy vajon bejön-e önöknek ez az újdonság.

0: és akkor egy kis 80-as évek. A nagyszerű Phil Collins-szal és az egyik legcsodálatosabb dalával. Egy másik nap a paradicsomban. És egy másik zenei kedvenc hamarosan. Debrecen kedvenc rádiójában, de csak a hírek után.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
8: Irány az XXX Lutz!
7: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
9: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
10: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
11: Ez reklám volt.
12: A Best FM-en.
13: Dübörög a cseresznye szezon, súlyos sérültje is van a Debreceni Egyetemi épületében történt robbanásnak. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
12: Hírek a Best FM-en.
13: Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanácselnöke.
14: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli időben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
13: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Súlyos égési sérüléseket szenvedett a kivitelező egyik dolgozója abban a balesetben, amely a Debreceni Egyetem kémia épületében történt a hét elején. Tudta meg a Dehír. Azt írják, a felújításhoz kapcsolódó elektromos munkák közben alakult ki zárlat, amely robbanásszerű ívkisülést okozott. A meghibásodás következtében egy elektromos szekrényben kiégtek a kábelek, a keletkezett füst pedig működésbe hozta a tűzjelző rendszert. A sérültet a testének mintegy 40%-át érintő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába. Állapota stabil. Újabb közvilágítási fejlesztés indult Debrecen Józsán a vállalkozók útján. Az önkormányzat rádiónkkal azt közölte, mintegy 750 méteres szakaszon 20 új lámpaoszlopot és lámpatestet telepítenek a biztonságosabb közlekedés érdekében. A munkálatok a közművek feltárásával kezdődtek, a közvilágítási oszlopokat várhatóan a napokban felállítják, ezt követően kiépítik a szükséges vezeték és kábelhálózatot. A kivitelezés idején időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a területen.
0: Itt a hidegfront, itt a lehűlés, és itt van az első 6 óra előtt, még csak éppen 6 óra után, és azóta pedig egyfolytában zuhog, De mi lesz a folytatásban?
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
13: Ma több adagban is számíthatunk kisebb esőzésre Debrecenben és a környéken. A frissített jelzések szerint legtöbb 20 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. Feltámadhat a szél, a következő napokban hidegfronti jellegű tünetek érvényesülnek.
0: 18 fok, jelenleg 20-22, legjobb esetben napközben. Három baleset is történt. A Kassai Jánosi kereszteződésben a benzinkútnál egy a Jánosira kanyarodó sávban, az Erzsébet utca Kiskorút kereszteződésében egy másik. És a Homokkerti felüljárónál a Szabó Kálmánon kérdezi is valaki, hogy most Gergő talán, hogy ez most kifelé vagy befelé van a baleset. Hú, várjál, jó kérdés. Kifelé vagy befelé van a baleset a Mikepércsi úton, a Homokkerti felüljárónál a Szabó Kálmán kereszteződésében. 500-540, Beti írja, befelé. Köszönjük szépen. SMS Viber üzenet formájában érkezett meg a megfejtés. És oda érkeztek az egyesek, a kettesek, meg a hármasok. Na, megvan? Önök szerint, hogy ki kapta a legtöbbet? Sándor a hármasra szavazott, és írja, hogy tudom, Laci, hogy nem vagy egy nagy foci rajongó. Ezt miből számolta ki? Matematikusan? De ma kezdődik a foci VB.
15: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Ja, és anyikám, hát sok volt már nekem labdarúgásból ez a koncentráció. Itt volt a magyar labdarúgó válogatott. Egy lehulló kamerával a magasból szépen lehullott. Jó, hogy nem lett baleset belőle. Baleset viszont van. Három is a városban, a környéken, úgyhogy vigyázzanak óvatosan. Aki pedig nyert ma, hát a Kowalski meg a Vega. 10 perccel múlt el 7 óra.

Selena Gomez 2 percen 4:48 után, és a második helyezett Phil Collins 1989-ből. Zoli írja, hogy minden oké, a homokkerti felüljárónál Katica most erősítette meg ugyanez, Nicolette éppen most írja, nincs már fennakadás, tiszta a Szabó Kálmán Mikepércsi kereszteződés, és Dóri szerint a Jánosi Kassain is minden

0: Phil Collins egyik legjobb szóló dala a 80-as évek végéről. Egy másik nap a paradicsomban. Hát ez a ma reggel, az nem lesz annyira paradicsomi.
1: Oviba.
2: Sziasztok.
1: Suliba. Munkába menet.
3: A best reggel ott van veled.
0: De legalább nem kell locsolni, mert a jóisten teszi a dolgát. Ez így igaz, köszönjük szépen, kellett már a csapadék. Hozzám kegyes volt egyébként az időjárás felelős, mert megvárta, hogy beérjek, szóval én még nem áztam bőrig, aki 6 óra után indult el, hát annak komoly esélye megvolt erre. Persze előkerültek a négykerekű esernyők, és ennek meg is van a kellemetlen következménye. Jó páran írták, hogy egy kis eső, és már is bedugult a Sámsoni út, meg a Vámospércsi út. Ajj.

a munkálat, amit már több mint egy hónapja nem tudnak befejezni. Hát van némi igazság benne, amit mondtál. Mondjuk, amikor ilyen időjárás van, mint ma, az nem segíti a munkálatokat, ez tuti. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk a 39-33-104-6. És igen, június 11-e van, a Barnabások ünneplik a névnapjukat. Ma kezdődik, igazából a tegnapi nulladik nap után az idei ünnepi könyvét és gyermekkönyvét. A centrumban van, a Kossuth téren és az Aranypikában. Erről majd az óra végén a programajánlóban, és igen, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság is. Hát, hajrá egyik, ne hagyd magad másik. Harmadik helyezett, Tame Impala. És 7 perccel fél 8 előtt a Dracula. Aztán hamarosan jön majd a Transformers, mert hogy bizony a főszereplő ma ünnepli a születésnapját ebből a franchise-ból.

0: zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki

0: hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
3: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
11: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: szép emlék, ha Unik, talán hallották ez volt a Hiszed vagy sem, hát nem szép, hanem rossz emlék lesz a ma reggel sok autósnak, legalább három balesetről kaptunk hírt gyors egymás utánban, legyen akkor ez egy gyorsan elmúló, nagyon rossz emlék. Egyébként van valami, most írta, na keresem, Lilla, a Doberdó utcában is, a város felé, a klinika felé, kanyarodó belső sávban vészvillogóval áll egy autó, és nehezíti a forgalmat, akkor ez valószínű, hogy csak egy műszaki hibás autó lesz. A négy kerekű esernyők előkerültek, és valamelyiképpen nem volt a toppon. A hallgatóink viszont a toppon vannak, mert hogy mindenről is informálnak, például a Mák utcában a trafiboxról. Behalóztam, de valaki azt írta, hogy nem működik a jelzőlámpa. Van ott jelzőlámpa? A Mák utcánál. A 471-esen biztos nem, a Sándor fogadónál ott nem működik. Köszönjük szépen. Gyuri írja, hogy Csigekert, körforgalom, klasszik, igen. Hát behajt a körforgalommal, úgyhogy nem tud kihajtani onnan, és az átmenő forgalmat pedig blokkolja kifelé a Vág utca felé. A logisztika, hölgyeim és uraim, egy kis előrelátás. És ne törjünk már borsot a többi autóstársunk orra alá. Elég az, hogy esik az eső, és jól lelassult a város, de inkább lassabban biztonsággal érjünk célba, mint pedig balesetekkel tarkítva. 500, 540 és 30, 933, 104-6, 4 perccel múlt el 7:30. A születésnapját ünnepli ma Shia LaBeouf, akinek a nevét, hát baromi nehéz kimondani, de mindenki tudja, hogy milyen filmekben játszik a ma 40 éves Shia LaBeouf. Hát kérem, a Transformers filmekben.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
3: Nem érjünk rá.
4: Nagyon kell nekik a szemüveg. Segíteni szeretnék.
3: Siessetek.
2: Jól van. Nem, tudni, hogy eltűnt.
4: Hogy érted?
2: A szemüveg a táskámban volt, a hátizsákban volt, és a hátizsák most nincs.
4: Elég pipák lesznek.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Troublemaker, van egy kis gond Oli Mörz dala után.
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: Tőle tudjuk meg, hogy pontosan hol és micsoda. Szerbusz, jó reggelt! Halló!
2: Milyen aki? Arikó vagyok, és nem tudom, hogy jelezték-e, hogy az Acsádiról a Sólyom utcára nem tudsz lefordulni. Le van zárva.
0: Az Acsádiról a Sólyom utcára nem lehet lefordulni. Való igaz, korábban már jelezték, de akkor te nem hallottad?
2: Igen, én is belefutottam, azért mondom, mert nem hallottam, mert később indultunk. Hanem szólok. Oké. Okay.
0: Nagyon jól tetted, hogy szóltál, mert minden újszülöttnek új lehet ez is. Tehát akkor az Acsádiról a Sólyom utcára nem lehet lefordulni, mert ez le van zárva. Azt írja Judit, hogy hatalmas forgalom van. Sokkal több autó, mint általában. Van, ahol máskor egy autó sincs ott, ahol éppen most járnak. Ezzel ellenkezőleg ma meg telt ház van az utakon. Köszönjük. Itt van még Míra. Míra, igen. Laci, bemondanád kérlek, a határút környéken egy fekete, nagyobb testű kutya kóborol. Hát, ha hiányzik a gazdinak, reméljük, igen. Mindjárt 3-4-1-80. Jó reggel, Debrecen!
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
3: Ne kívánt senki szeretetét, ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye melege, mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük te rád. Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.

0: Nina Sky dala után 10 perccel 8 óra előtt, és még a programajánló előtt. Szervusz, jó reggelt neked!
1: Szia, Laci, Norbi vagyok. Ehhez az acsádiról nem lehet a sólyomhoz fordulni, hogy tennék egy kiegészítő infót, mert most jöttem el mellette. Hogy egyébként még mindig fordulnak be emberek, mert kifejezetten az utca elejére nem tettek ki semmilyen figyelmeztető táblát, és egy 20 méterrel beljebb zajlik a munka körülbelül, úgyhogy nagyon sokan még porul járnak, mert kint nincs erre semmi figyelmeztető tábla.
0: Egy javaslat a hallgatóinktól, a Szabó Pál utca, a Skalnicki utca felé lehet kerülni, és olyan utcát tehát lezárták, és az acsádiról nem lehet befordulni, de amikor éppen fordulnak, ezt még nem vágják, ezért mondjuk el ennyiszer, hogy ne jöjjenek úgy, ahogy az előzőekben erről kedves hallgatónk beszélt. És akkor hadd beszéljek most a mai programajánlatokról. A Csokonai Nemzeti Színházban Létra, a Gradient Kortárs Balett Debrecen és a Próza Tagozat közös produkciója. A fórumban, a Csokonai Fórumban, a Kóti Árpád teremben kezdődik 7 órakor. Tegnap megvolt a nulladik napja az idei könyvhétnek, és gyermekkönyvhét is ugye ez. Ma folytatódik az első nappal az Aranybika és természetesen a Kossuth tér, a főtér, valamint a központi könyvtár is helyszín. 11 órától már gyermekprogram várni majd az első napon az Aranybika aulájába érkezőket, Szabó Imola Juliannak költő képzőművész meseíró gyermekfoglalkozása. Aztán szintén gyermekprogram 12 órától Nyulász Péter év gyerekkönyve díjas költőíró gyermekfoglalkozása, a Móra kiadó programja. És aztán szerzői délután az Üvegteremben 2 órától, ugyanott könyvemutató 3 órától bemutatkozik az Újvidéki Híd folyóirat és a Fórum Könyvkiadó Intézet 4 órától. A főbejáratnál, az Aranybika főbejáratánál reméljük, hogy az időjárás is lehetővé teszi ez, bár az éppen ott fedett. Az ünnepi megnyitóra ma 5 órakor kerül sor. Aztán pedig szerzőjest az Üvegteremben is koncert 7 órától a Bakos Árpád trió vajdasági és balkáni világzenei koncertje zárja a mai napi programot, ami az ünnepi könyvhétet illeti, és ami egészen vasárnapig tart. Tegnaptól a nulladik naptól. Jó szórakozást hozzá! Valahonnan!

Green Day dalát hallották, Basket Case, a csapat legnagyobb slágere. Ezzel zártuk az órát. Mindjárt nyitunk egy következőt a csütörtök reggelben. Teddy Swims-el!

0: és az óra filmje a Trónok harca. Mert hogy ma ünnepli a születésnapját a sorozat fizikai méreteiben tekintve legkisebb, de a karakter szempontjából pedig a legeslegnagyobb figurája. Róla és még a Barnabásokról sem fogunk elfeledkezni, hiszen június 11-e az ő becses nevük napja. 8 óra van, ez pedig Debrecen kedvenc rádiója.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.

0: forrásáruház.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Kisebb vágással végzett szívműtéteket végeznek már Debrecenben. Földrengés túlélőinek mentését gyakorolták Hajdúszoboszlón, és határozottabban lépnek fel az illegális hulladék lerakás ellen Balmazújvároson. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Egyre több szívműtétet végeznek kisebb metszéssel a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Az új eljárásnak köszönhetően a betegek szervezetét kevésbé terheli meg a beavatkozás, és a felépülés is gyorsabb lehet, számolt be róla az Unideb. Mint írják, a hagyományos műtétekkel szemben az orvosok mindössze 5-8 cm-es vágáson keresztül végzik el a beavatkozást. Ez kevesebb fájdalommal jár, és a műtét utáni szövődmények kockázatát is csökkentheti. A debreceni szívsebészeten az elmúlt másfél évben folyamatosan nőtt az ilyen műtétek száma. A szakemberek speciális képzéseken sajátították el az új technikát, amely mára a mindennapi betegellátás részévé vált. Összedőlt épületek alá szorult túlélők mentését szimulálták a Hunor mentőszervezet több napos gyakorlatán Hajdúszoboszlón. A feladatok célja az volt, hogy valós katasztrófa helyzetekhez hasonló körülmények között mérjék fel az új jelentkezők felkészültségét. Az országos kutató mentőcsapathoz most 29 hivatásos tűzoltó szeretne csatlakozni. A jelöltek az elméleti és gyakorlati képzések után vizsgán bizonyíthatták tudásukat, ahol romok közötti kutatás és mentési feladatokat kellett végrehajtaniuk, számolt be róla a De Hír. Szigorúbb intézkedésekkel próbálja visszaszorítani az illegális hulladék lerakást Balmazújváros önkormányzata. A városvezetés szerint egyes területeken rendszeresen, közterületeken vagy lakóvezetek közelében helyezik el a szemetet, ami környezetvédelmi és közegészségügyi problémákat is okoz. A helyzet javítása érdekében több problémás ponton konténereket helyeztek ki, emellett fokozzák az ellenőrzéseket is. A szabályszegőkkel szemben szankciókat alkalmazhatnak. Az illegális hulladéklerakás pedig jelentős bírságot vonhat maga után. Az önkormányzat célja, hogy rendezettebbé váljanak az érintett városrészek, és hosszú távon is tisztább környezetet biztosítsanak a helyiek számára. A városvezetés a lakosság együttműködését is kéri a köztisztaság megőrzése érdekében, írja a HAON.
4: Most éppen nem esik az eső, már legalábbis nem Debrecen belvárosában, de nem nyugszik meg az időjárás. Ármán Évi mondja a részleteket.
5: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
3: Sárga riasztás van érvényben zivatarra, Debrecenben és a környéken is. A frissített jelzések szerint ma legtöbb 20 fok lehet környékünkön, és éjszakára 14 fokig hűlhet le a levegő, több adagban is érkezhet zápor, kisebb zivatar, hidegfronti jellegű tünetek érvényesülhetnek.
4: Köszi. Igen, a reggelünk az rendkívül izgalmas, sajnos a közlekedés szempontjából is. A legutóbbi baleset, ami történt, és ami még mindig aktuális lehet, Tibitől tudjuk, még az előző órában írta, hogy az Erzsébet utcában a külső sávban, az Antal József kereszteződésnél, a külső vásártér felé egy busz és egy autó koccant, és amikor ott járt, még az előző órában, akkor a rendőri intézkedést tartott. Igen, azt mondták a többiek, hogy olyan nagy dugót azért nem okoz az Erzsébet utcában, mert ott baleset nélkül is dugó van a lezárások, a sávlezárás miatt. És hát sokkal nagyobb forgalom az eső miatt. 6 perccel múlt el 8 óra, már is indul egy újabb óra.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
4: veled. Teddy Swims-el és a Bad Dreams-el, és igen, a Mák utcában aktív a Trafi Box, erre még figyelniük kell, és az is igaz, hogy a Sándor fogadónál pedig a 471-esen nem működött a jelzőlámpa, úgyhogy ott is csak nagyon óvatosan. Jó utat!

egészen friss, most érkezett Ildikótól. Az Erzsébet utcán már nincs ott a busz és a rendőrök sem, ebből a szempontból tiszta. Ildikó, köszönjük neked! Szép napot kívánunk a Best

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best reggellel.
2: Hát sokkal többen utazunk ma együtt, mint egy normál hétköznap reggelen. Persze ugyanannyian, csak amikor nem esik az eső, akkor többen nem biztos, hogy a négy kerekű esernyőjüket előveszik. Ezt megtették ma, és hát ma nagy forgalomnak köszönhetően volt is jó néhány baleset, a legutóbbi sincs már ott, mármint az autóbusz és a személyautó, ami az Erzsébet utcában a Kiskörútnál történt balesetet illeti. És hát tudjuk, hogy ezért van dugó, mert a felbontások, sávlezárások, munkálatok maradtak. Sőt, dolgoznak a, mondtuk reggel, sokan jelezték, Sólyom utca, igen, az Acsádiról nem lehet behajtani Sólyom utcára. Ezt tényleg sokan telefonálták ma reggel és még tegnap is. És ugye az a probléma, hogy amikor betetszenek kanyarodni, akkor egyből az utca végén ez nem látszik. Csak amikor már ott vannak bent, és akkor újra kell tervezni. Az újra tervezés, hogy megússzák, szólunk előre, kerülni a Szabó Pál utca, Skanlicki utca felé lehet, tehát vízvezeték javítási munkák miatt a Sólyom utcát lezárták az Acsádi út felől, nem tudnak behajtani. 500-540 és 39-33-104-6 június 11-e van. Már is felköszöntjük a Barnabásokat.
1: Köszöntjük Barnabás nevű hallgatóinkat! A Barnabás arámi héber eredetű férfi név, bibliai jelentése a vigasztalás fia. Leghíresebb viselője névnek Szent Barnabás, Horváth Barnabás zeneszerző, Kelemen Barnabás hegedűművész, Péli Barna zenész, énekes, a United együttes frontembere, Steinmetz Barnabás vízilabdázó, és nem utolsó sorban önkedves Barnabás, aki a rádiót hallgatja.
2: Péli Barnabás, akinek a United együttesben ezzel a dallal indult a karrierje.

0: Koktél jéghideg.
1: Koktél jéghideg, szép ószám, minek táncolj még, táncolj, nézlek téged.
0: És talán az egyik legnagyobb slágerük. A Hófehérke.

1999-ben alakultak, és 2000-ben pedig hát az év együttese lett a United együttes, akikkel én először az akkoriban megnyíló Debrecen plázában találkoztam, ahol szerdánként ilyen, hát, rádiós partit tartottunk. Az egyik fellépője ennek a partinak Péli Barna és a United volt. Úgyhogy kedves barnabások, a drusszátokkal köszöntünk benneteket. Nincs ősz, hát inkább annak néz ki, nincs tél, mert nyár van.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
3: civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
1: Készülj a nyárra, nézd be az Aquanink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aquanink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aquanink.hu.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
6: Irány az XXX Lutz!
5: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
7: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

0: Go Sandela. Ez Debrecen kedvenc rádiója. 6 perccel fél 9 után Hen dalát hallották a csütörtök reggelben. Milyen érdekes, látszik, hogy szép lassan beért mindenki a munkahelyre. Hát amennyiben az óvoda, bölcsőde vagy iskola. Apa és anya még úton lehet, főképpen a 9-kor startol a mai munkanapja, vagy később. Persze azért vagyunk az utakon, de hál' Istennek olyan információs input, olyan nagy volumenű, mint ami eddig érkezett a Best FM-en. Hát most csendesebb lett ez az óra, és az időjárás szempontjából is, mert éppen nem esik? Nem, de majd fog. Esős napunk lesz, hideg front érkezett, ma maximum 20-22 fokkal. Szóval, mivel a közlekedés lecsendesedett, most több időnk lesz már beszélni kedvenc zenénkről és kedvenc filmjeinkről, vagy éppen filmsorozatunkról. Bár egy őszinte vallomással tartozom önöknek, következő sorozat első részébe már legalább 50-szer belekezdtem, de soha nem jutottam el a második részéig. Hát valakinek bejön ez a fantasy világ, valakinek meg nem annyira. Hát tény és való, hogy az HBO jelenlegi Max egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb fantasy dráma sorozata. A Trónok harca volt, ami 2011 és 2019 között összesen 8 évadot élt meg. Benne az egyik legjobb karakter, legnagyobb, a fizikai méreteit tekintve elég kicsi, a mai születésnapos Peter Dinklage, 57 esztendős lett ma, Tyrion Lannister a Trónok harcából.
1: Igen, atyám, bűnös vagyok. Bűnös.
2: Ezt akartad hallani?
3: Beismered, hogy megmérgezted a királyt?
1: Nem. Abban ártatlan vagyok. Sokkal szörnyűbb bűn terheli a lelkemet. Az a bűnöm, hogy törpe vagyok.
3: Nem, nem azért állsz a viráid előtt, mert törpe vagy.
1: Te igen. Egész életemben amiatt álltam a bírák előtt.

megható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Republic, és ha még egyszer láthatnám. A Best FM-en a csütörtök reggelben, ha még egyszer hallhatnám, azt a dalt, ami pont ma a 40 esztendős, de boldog lennék. Hát halljuk mindjárt, mert le is játszom ezt a Best kalendárium végén. Ma tehát június 11-e van, 517 éve annak, hogy házasságot kötött 8. Henrik Anglia királya aragóniai Katalinnal, aki a drága jó király első felesége volt, és a történelem könyvekből tudjuk, hogy korán sem az utolsó. Debrecenben 224 éve, pont egy péntek délután tűz támadt a Kiscsapó utcában. Rövid idő alatt ezen a napon, szörnyű nap ez a város történetében, annak nagy része lángokban állt, a tűz martaléka lett a nagy templom, az az András templom, a veres torony, a kollégium nagy része és 1500 lakóház. A tűzvész után egyre több házat téglából építettek és cseréppel fették be. 1802. Debrecenében tehát. És 161 év annak, hogy 1865-ben megalakult a Debreceni Gazdasági Egyesület. A 80-as évekkel folytatjuk, először is egy angliai történelmi eseménnyel, 1987-ben, tehát 39 éve Margaret Thatcher lett az első, akit egymás után háromszor választottak miniszterelnöknek Angliában. És igen, 80-as évek, 1986. júniusa megjelenik Madonna egyik legjobb stúdió albuma, mégpedig a True Blue.

olyan kis lemezekkel, mint a címadó, aztán az Open Your Heart. És természetesen a La Isla Bonita. Amely dal viszont pontosan 40 évvel ezelőtt, június 11-én megjelent erről az albumról, és szerény véleményem szerint az egyik legjobb dal erről a lemezről. Na jó, nyilván a La Isla Bonita után. Ez érkezik most egy születésnapos dal a Best FM-en

Bruno Mars dala a Best FM-en, 9 óra van. Norbi írta még a Madonna dalra, hogy erre altatott a muter, mert 1986-ban születtem. Jé, hát akkor is születtek emberek? Hát nyilván, Madonna dala pont 40 esztendős lett. Azt nem mondta, hogy ma van a születésnapod, Norbi. Ha igen, akkor remélem beneveztek. Még most sem késő, bestfmdebrecen.hu. Cheryl Cole! És a Fight for this Love hamarosan a Best FM csütörtök reggeli műsorában lát. Két szakálas és egy szakál nélküli. Közülük a szakál nélküli ünnepli ma a születésnapját. Melyik együttesből?

És erre az órára is jut majd egy televíziós sorozat, egy népszerű televíziós sorozat, amelynek a fő karaktere ma ünnepli a születésnapját. De vajon melyik televíziós sorozatra gondoltam?

0: jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Ajtó, ablak, árnyékolás, kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kószaprofil.hu.
7: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
8: Hamarosan indul a diák munkaszezon, kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban. Két nemzetközi díjat nyert a Nagy Erdőbe tervezett kiállító épület. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
8: Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
9: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
8: Kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban, 71 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az Árpád utcában az egyik üzemi csarnok kapott lángra tegnap éjszaka, a tüzet több hivatásos egység közösen oltotta. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófa védelem irányításával a Nyírbátori mellett többek között a Mátészalkai, Nyíregyházi, Fehérgyarmati és Kisvárdai tűzoltók is részt vettek a beavatkozásban vízszállítók segítségével. A lakosságvédelmi intézkedések részeként 71 embert ideiglenesen kitelepítettek, őket a polgármesteri hivatalban helyezték el. A település vezetése közölte, a mérések szerint a levegőben nem mutattak ki határértéket meghaladó káros anyagot, ugyanakkor a vizsgálatok és az ellenőrzések folyamatosan zajlanak, számolt be róla a Hajdú Press. Két elismerést is kapott a debreceni Nagy Erdőbe tervezett új kiállítóépület egy nemzetközi építészeti versenyen. A terv a tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri első díját, az intézményi épületek között pedig a közönségdíjat nyerte el. Az épület a Magyar Természettudományi Múzeum számára készült, a Nagy Erdő egykori stadionjának helyére álmodott 23 ezer négyzetméteres komplexum, jelentős része belső kertként működne, zöld tető pedig az erdő természetes folytatásaként kapcsolódna a környezethez. A szakmai zsűri a természet és az épített környezet harmonikus kapcsolatát emelte ki. A tervek szerint az épület nem csak kiállító térként, hanem közösségi helyként is működne, és nyitvatartási időn túl is látogatható lenne. Ma több adagban is számíthatunk kisebb esőzésre Debrecenben és a környéken. A frissített jelzések szerint legtöbb 20 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. Feltámadhat a szél, a következő napokban hidegfronti jellegű tünetek érvényesülnek.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
1: Július 11-én indul a labdarúgó világbajnokság. Ó, hát igen, több hallgatónk is említette, hogy ők már bekészítették az ilyenkor szokásosat, nem részletezem, ki mivel szokta végig húzgulni a mérkőzéseket, de hogy ma startol tényleg a 2026-os FIFA világbajnokság. Este 9 órakor Mexikó, Dél-Afrika, így startol az idei VB, amelyen azért mindenkinek megvan a saját favoritja, ha már akinek. Hajra egyik, ne hagyd magad másik. Nézzük az utakat, Mák utca, Trafibox aktív lehet. Köszönjük a bejelentéseket. Ernő, mi ez a puffogás már megint? Teleki utca? A Teleki utcában közművet építenek, és kirakták a Zsák utca táblát. De hát sajnos ezt későn szokták észrevenni az autósok, amikor már bemennek az utcába, és akkor kell újra tervezni. Valami hasonló igaz, erre is panaszkodtak ma reggel sokan, víz vezeték javítás miatt. Ugye kaptunk bejelentést a Sólyom utcából, és hol? Hát az Acsádi útról nem lehet bekanyarodni. Így van, az Acsádi útról. A Sólyom utcára azt lezárták, Zsák utca lett, 500-540, 39-33-104-at. Ide várjuk a közlekedési információkat. És igen, Józsikám, jól tippeltél, szakálas, két szakálas, egy szakáltalan, az együttesből az utóbbi ünnepli ma a születésnapját. 77 esztendős lett Frank Bird, a ZZ Top dobosa, úgyhogy szubjektív top 3, ZZ-éktől a harmadik helyen a Give It Up-e.

ZZ Topot imádják szerte a világon, és hát Debrecenben is, ugye, kedves ZZ Kopi, kedves Ödi, kedves Ati, és kedves Peti, mi a helyzet, lesznek nyáron fesztiválok ZZ Kopival? A Trident Band-del. Debrecen büszkeség, hát most eredetiben érkezik a number one. Frank Bird születésnapján 77 éves lett a ZZ Top dobosa, ez a Gig.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok. És az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.

0: A Shallows hallották a Best FM-en a Csillag Születik című többszörös Oscar-díjas filmből Lady Gagával és Bradley Cooperrel, aki nem csak a főszereplője volt a filmnek, hanem még a producere is Clint Eastwood mellett. Na, Edina, elolvaslak téged is, mert korábban írtál, de általános dolog nem volt annyira akut, viszont most akkor csak térjünk rá erre a témára, ami a nagyállomás előtti közlekedést illeti. Azt írja, hogy kedves Laci, tudnál nekem segíteni abban, hogy egy picikét népszerűsítsük azt a tényt, hogy van ott elsőbségadás kötelező tábla, és nem dísznek? Nagyon sokan menekülő útvonalnak használják a nagyállomást, szerintem, ezzel sok bosszúságot okozva, például a buszoknak, mert egészen őrülten kanyarodnak ki az érkezési oldalnál lévő kereszteződésnél a buszok elé. És 30-ból 29 nap az a tapasztalatom, hogy a buszok alig tudnak megállni az eléjük kanyarodó autók mögött, mert egy ilyen hirtelen akciókra kényszerítik őket. Arról nem is beszélve, hogy rossz a sávbesorolás. Ó, igen, a zavaró egyébként a nagyállomásnál. Tudják, hogy fordulunk vissza az Erzsébet utca felé, vagy a Piac utca felé, vagy éppen megyünk jobbra. Ott nagyon kell figyelni, hogy melyik sávba sorol be már az elején az ember. És hogyha ezt rosszul választjuk meg, és utána kell korrigálni, akkor ezzel még nagyobb fennakadást okozunk. Főképpen a buszoknak nincs ott egyszerű dolga, úgyhogy legyünk előzékenyek, és mégiscsak nagyobb járművel vannak, engedjük a buszok. Sofőröket. Köszönjük a megértésüket. Edina pedig neked azt, hogy ráfókuszáltattál bennünket erre a dologra. Június 11-e van. Rendelünk, érkezik a doktor úr, akinek ma van a születésnapja. A zenéből többen tudták és meg is írták, hogy ez bizony a Dr. House. És ha Dr. House, akkor Hugh Laurie, aki ma 67 esztendős lett.
1: Idősporolás véget, kihagyjuk az uncsi fecsegést. Én Dr. Gregory House vagyok, de szólítsanak csak Gregnek. A ma délelőtt rendelő háromorvos egyike lennék.
2: Szép volt, vegyen el egy karton.
1: És Eme Virágszál, Dr. Liza Kádi, aki a kórházat igazgatja. Szóval ő túl elfoglalta ahhoz, hogy magukkal foglalkozzon. Én viszont egy nagyon jó képzett diagnoszta vagyok. Infektológus és nefrológus egyben. És én vagyok az egyetlen itt, akit a klinika akarata ellenére kényszerít betegek ellátására. De ne aggódjanak, hiszen legtöbbjüknek egy majom is tudná segíteni egy üvegköptetővel. Jut eszembe, ha kivált kép idegesítőek, akkor beveszek egyet ebből. Ez Vicodin. Az enyém, nem kaphatnak. Nincs fájdalomkezelési problémám. Fájdalmam van. De ki tudja, talán tévedek. Talán már meg sem tudom állapítani. Szóval, ki akar hozzám jönni? És ki várja meg a másik két fickót? Oké, én minden esetre a helyemen leszek.
0: Zseniális karakter. 2004-ben indult egyébként a Dr. House. Magyarországon 2006 márciusától sugározta az egyik kereskedelmi televízió. És a főszereplő, igen, a nagyszerű Hugh Laurie, akinek a magyar hangja hát először haláláig Szakácsi Sándor volt, utána pedig ugye Kulka János váltotta. A zenéje pedig egy csudi kis dalocska, ez a Massive Attack. Vigyázzunk a hangsúlyozásnál és a tagolásnál, Laci. Teardrop. Boldog születésnapot Dr. House-nak!

0: olyan jó, hogy a zenei szerkesztőm legalább annyira kedveli az ilyen klasszikus francia darabokat, mint az előző François Hardy dal, mint amennyire én. Igen, François Hardy a franciák egyik ünnepelt énekesnője volt. Pontosan 2 évvel ezelőtt, 80 éves korában ezen a napon hagyott itt bennünket. És hát Jacques Dutronc, francia énekes dalszerző, színész élete párja volt, és együtt egy nagy csomó slágert készítettek, például az előző slágert is. Na de megérkezett Szabó Anita, úgyhogy ideje beszélnünk a labdarúgásról. Szevasz,
1: Anita. Jó reggelt! Egy olyan téma szerintem, amiben mindketten otthon vagyunk.
0: Nagyon toppon vagyunk. Reggel írt nekem valaki, hogy Laci, tudom, hogy nem nagyon szereted a labdarúgást, de ma indul a labdarúgó világbajnokság.
1: Igen, azt tudom, hogy Dél-Afrika és Mexikó játszik. Ugye?
0: Igen, ma 9 óra, akkor várjál. Nehogy beszorítsál a sarokba.
1: Nem,
0: igen, a Mexikó és Dél-Afrika, így van, este 9 óra. Ez a nyitó meccs. Apropó, azért te szurkolsz valakinek?
1: Hát... Ronaldónak talán.
0: Ronaldo?
1: Hogy a magyaroknak nem lehet, de úgy tudom, hogy utoljára az utolsó VB-je lesz Ronaldónak is, Messinek is, Neymarnak is, meg sorolnám a többit is.
0: Figyelni kell rájuk.
1: Csak nem tudom kimondani a nevüket, de hogy most sok focista leköszön a világbajnoksággal.
0: Ha nem tudod kimondani a nevüket, akkor remélem, hogy a mai születésnaposokkal nem fogsz így járni.
1: Hát így legyen, Hartyányi Pétert ünnepli a felesége és a családja. Péter egy csodás férj és apa, és ő szokta közvetíteni a salakmotor világeseményeket.
0: Igen, ismerem, Petikén, boldog születésnapot neked!
1: Legnagyobb álma, hogy a salakmotor Grand Prix-ről közvetítsen, jól mondom?
0: Grand Prix... Igen,
1: Grand Prix. Uh-huh.
0: Grand Prix.
1: Na, Isten bocsássa meg.
0: Francia zenéket szeretjük, ezért mondom, igen.
1: Aha, azt sem tudom, hogy ez francia szó.
0: Nem is.
1: Hogy ez a nagy álma, úgyhogy kívánjuk neki, hogy váljon valóra.
0: Örülj neki, Petikém, hogy nem a labdarúgó mérkőzést kell közvetíteni. Például a magyar labdarúgó válogatott és hát Kazasztán mérkőzésed, mert ott hullanak az égből egymások. Hát igen, veszélyes szakma a sport közvetítés. Hát egy kamera. Puff. Majdnem egy operatőr csapott agyon, nem sok hiányzott sajnos. Ez annyira
1: az
0: nem
1: első
0: volt
1: fél időben láttam valamennyit belőle, akkor még egy gól volt. Hát mondom, ebből már nem lesz
0: el,
1: semmi.
0: És elégett a drót, ami tartotta ezt a lebegő kamerát. És az lehullott, és tényleg nagyon kevés volt, hogy a baj legyen. Na, ezért nem járok én foci meccsre.
1: Helyes. Majdnem. Szóval Gabella Józsefet is köszönti a felesége Ancsi, hát ő még csak majdnem a felesége, de hát úgy tűnik, hogy az lesz, ha minden a foci Józsefnek. Vargáné Irénkét, a lánya Krisztis családja köszönti Mike Pércsen. Nagyon szerették volna ezzel a rádiós köszöntéssel is köszönteni, és persze a tortáért is szurkolnak. Bódi Benedek ma lett 5 éves, Tündi és Viktor nevezték be, és kívánnak boldog szülinapot a kis okos Lego összerakó hercegnek. Plébán Erikát is köszöntik Léna Lotti és Noeli Debrecen szemben a nagynéniüket. Babik Bianca is ünnepel, az anyukája kíván neki boldog születésnapot a 24-en. Pap Ibolyát is köszöntik, kislányai, szülei, egy nagyon jó édesanyát, Kovács Kálmán Attila is ünnepel, majd ma 82 lett Hajdúszoboszlón. Felesége, unokái szeretnék neki megnyerni a tortát. Tamás is köszönti, Tátrai, talán ő is Tamás, de nem, nincs itt a keresztneve. Melegszívű, tiszta lelkű fiatalember, ez biztos. Ratalics Luca is ünnepel ma, a családja köszönti Debrecenben. Kis Angélát is az örök Szotia Vica nevezte Egerben, ott hallgat bennünket, és sok mindenen keresztül mentek már, de soha nem adták fel. Kas Alexa is születésnapos, a keresztszülei nevezték be. 14 lett ma Alexa, Martinkán ünnepel. És gyereknapi pótajándéknak is szeretnék ezt a tortát, mert hogy nem volt idő együtt ünnepelni. Na, kiderül pillanatokon belül, hogy sikerül-e ez a kérés.
2: Halló.
0: Halló, Hegyesi Erika.
2: Igen.
0: Megint ügyféllel?
2: Igen.
0: Na hadd halljam, csak tényleg olyan ijesztő, amit mondanak önről?
2: Na, mégis mit?
0: Hát azt, hogy megijeszti az ügyfeleket, igaz, ez elsősorban a határozottságának köszönhető, és ezt alá tudom támasztani, ahogy felvette a telefont, az egészen karakán volt.
2: Hát, keringenek ilyen hírek.
0: Kik terjesztenek ilyen fake newsokat, Erika?
2: Munkatársaim.
0: Egy másik Erika.
2: Az is.
0: Elképzeltem a munkahelyen az Erika névnapot. Mindenki hozza a finomabbnál finomabb süteményeket, és ezzel teszik szebbé egymás mindennapjait.
2: Hát nem csak az Erika napon. Még közös az ebéd, és jobban fogyasztjuk délben.
0: Aha, és egy ebéd utáni születésnapi torta?
2: Hát, az nagyon-nagyon jó lesz.
0: Mivel nem volt annyira határozott, akkor inkább én ma másnak adnám Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját.
2: Megteszem.
0: Csókolom, Erika. Megvan a torta. Nem
2: névnapi. Nagyon szépen köszönöm.
0: Születésnapi.
2: És a Gilányi Erikának is nagyon köszönöm.
0: A Monami kávézó és cukrászdában egy csokis kekstorta készül, és boldog ünneplést kívánok. Fazekas Laci
2: nagyon,
0: vagyok.
2: Nagyon szépen köszönöm, Laci. Szebbé tetted a napomat.
0: Úgy látszik, hogy Hartyányi Petiét is szebbé tettük, aki enket állandó informátorunk, és sport közvetítések közreműködője, kedves kollega, hát tudtam én, hogy ott voltál a focin, és valóban a leszakadt kamera egy műszaki hiba okozta, probléma volt. Szerencsére hát happy end lett belőle, és a mérkőzésből is, mert ugye a magyar válogatott 3-1-re győzött. Pedig én boldog születésnapot neked, és gratulálunk a reggel informátorának, a pizzát ma...
3: A mai reggel informátora
0: Molnár Lilla nyeri.
3: Nyereménye egy melans pizza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Lilla, miközben informált bennünket egy mai balesettel kapcsolatban, talán egy fotót is küldött a kis csipet csapatról. A három csajszika éppen iskolába ment, úgyhogy örülni fognak szerintem a pizzának. Jó étvágyat hozzá. Kinél lesz hal a menü? Mondjuk egy kis rántott hack. How much is the fish? How much is the fish? A scooter robban be hamarosan, de nem a városi nagypiacra, hanem a 104,6 MHz-re. Aztán jön Lady Gaga. Most szólóban és a Wednesday második évadának zenéjével. A Dead Dance-el. És énekel majd Molnár Ferenc Karamell is.
4: Ez a dal mosszám.
0: Az első sláger, amit imádtunk azonnal Ferkótól. És imádjuk, hogy már kisütött a nap. Persze jönnek a sötét fellegek, ott arrébb látom. Úgyhogy bizony változatos, változékony lesz a mai napunk, csapadékkal tarkított. A részleteket és egyebeket most egy perccel 10 óra után mindjárt Ármán Évi árulja el önöknek.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
8: Dübörög a cseresznye szezon, súlyos sérültje is van a Debreceni Egyetem épületében történt robbanásnak. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
8: Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanácselnöke.
9: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztójára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli időben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
8: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Súlyos égési sérüléseket szenvedett a kivitelező egyik dolgozója abban a balesetben, amely a Debreceni Egyetem kémia épületében történt a hét elején. Tudta meg a Dehír. Azt írják, a felújításhoz kapcsolódó elektromos munkák közben alakult kizárlat, amely robbanásszerű ívkisülést okozott. A meghibásodás következtében egy elektromos szekrényben kiégtek a kábelek, a keletkezett füst pedig működésbe hozta a tűzjelző rendszert. A sérültet a testének mintegy 40%-át érintő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába. Állapota stabil. Újabb közvilágítási fejlesztés indult Debrecen Józsán a vállalkozók útján. Az önkormányzat rádiónkkal azt közölte, mintegy 750 méteres szakaszon 20 új lámpaoszlopot és lámpatestet telepítenek a biztonságosabb közlekedés érdekében. A munkálatok a közművek feltárásával kezdődtek, a közvilágítási oszlopokat várhatóan a napokban felállítják, ezt követően kiépítik a szükséges vezeték és kábelhálózatot. A kivitelezés idején időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a területen. Közepesen felhős időre és pár fokos lehűlésre számíthatunk Debrecenben és térségében, ennek ellenére nem lesz hűvös, továbbra is marad a maximum 25-26 fokos nyári idő, éjszakára sem lesz hűvösebb 17 foknál. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, újabb zuhé szombaton érkezhet.

0: Resurrection!
1: Hogy jobban pörögjön a munkaidő.
2: Jöjjön egy újabb best-of listás.
1: Jöjjön egy újabb best-of listás.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
4: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
12: A Best FM.
6: A Best FM.

0: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
1: Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en, a Best délelőttben. Szép napot, üdv mindenkinek, a stúdióban Szabó Anita, és eljön rögtön egy útinformáció az úton levőknek, akik Nyíregyháza felől érkeznek Debrecen irányába. A 4-esen a Téglási Nagykanyarban számítsanak trafira, mérő autó állásban, úgyhogy óvatosan Gyurinak köszönjük az infót, a forrót volt 500-540. A következő zenei kedvenc pedig 1977-ből érkezik, a munka vagy éppen a pihenés mellé. A Queen egykori slágere, a Man News of the World című albumon jelent meg, és a dal különlegessége, hogy szinte végig csak a híres dobogás, taps ritmus hallható, a gitár csak a végén szólal meg. A dalt egyébként Brian May írta, akinek célja az volt, hogy a közönség is aktív részese lehessen a koncertnek. A We Will Rock You pedig mára-mára a világ egyik legismertebb sporthimnusza lett, stadionokban, sporteseményeken és ünnepléseken is rendszeresen felhangzik, és tapsolják a ritmust, amit már is útnak engedünk itt az éterben. A Five és a Queen közös érkezik.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, energiával telített aktív napja van, kellemes társaságban remekül szórakozik, ragadja meg a lehetőségeket és állítsa maga hasznára. Mika, ne legyen túl visszafogott vagy rideg, ezekben a napokban olyan alapot teremthet a sorsának, ami hosszú időre meghatározza élete minőségét. Ikrek, remek ötleteit képes a saját maga hasznára fordítani, felejts el azokat a kellemetlenkedőket, akik rossz hatással lehetnek a közérzetére. Rák, valaki, akit nagyon szeretett volna látni, elutazik üdülni vagy üzleti ügyben. Jó hír viszont, hogy ez a valaki nem habozik önt a szeretetéről és hűségéről biztosítani. Oroszlán, lehet, hogy ma csalódnia kell valakiben, akiben eddig megbízott. Szerencsére önt nem egy könnyen lehet lebeszélni arról, amit a fejébe vett. Szűz, logikusan átgondolt minden lépése, csak a győzelem a fontos, közben nem kerül el a vitákat, sőt, néha maga idézi elő azokat. Mérleg, szeretne a szenvedélynek élni, ha az aktív pihenést részesíti előnyben, válassza a vízpartot. Skorpió, jó néhány pénzbeszerzési lehetőség nyílik meg ön előtt, társa szert tehet nagyobb pénzösszegre, amiből ön is profitálhat. Nyilas, különböző praktikákkal próbálja elcsábítani a partnerét, mesterkedéseivel el is kápráztatja választottját. Vak, barátai új kalandokra csábítják, de ez önt nem bátorítja, sőt inkább megijeszti, mindenképpen utazzon el, ahogyan eltervezte. Ízöntő, bizakodó és jó a közérzete. Ennek köze van a szerelemhez. Az érzelem nagyon fontos szerepet játszik az életében. Adja, hogy érzései teljesen kibontakozzanak. Halak. Ma igen váltakozó hangulatban van, a derűs helyzetekből képes egyenesen letargiába zuhanni. Ne hagyja, hogy az érzelmei átvegyék az irányítást.

Köszöntjük Barnabás nevű hallgatóinkat! A Barnabás arámi héber eredetű férfinév, bibliai jelentése a vigasztalás fia. Leghíresebb viselője névnek Szent Barnabás, Horváth Barnabás zeneszerző, Kelemen Barnabás hegedűművész, Péli Barna zenész, énekes, a United együttes frontembere, Steinmetz Barnabás vízilabdázó, és nem utolsó sorban önkedves Barnabás, aki a

0: Hello, Barnabást keresem.
1: Én leszek.
0: Szia, Barna, Szabó Anita vagyok. Mennyire húzós a heted?
1: Ilyen is.
0: Sok a kiszállítás?
1: Igen.
0: Egy cukrászdába el tudnál ma ugrani még út közben? Oda kellene vinni, kivinni valamit.
1: Hú, nem tudom, mikorra kéne oda vinni? Már most ebben a körben nem hiszem.
0: Következő körbe esetleg?
1: Az inkább, az könnyebb.
0: Vagy mondjuk meló után is jó.
1: Hát szerintem lehet következőtől, ha azt nem tudom megcsinálni, akkor meló után, nekem az is jó.
0: Értem, és nem is érdekel, hogy mit kell kiszállítani?
1: Mondhatod, hogy mindegy.
0: Ó, először szeretem volna megkérdezni, hogy hány kiló vagy?
1: 80.
0: Na, akkor egy 80 kilós testet kellene oda elvinni, saját magadat, a melancs cukrászdába. Eddig megvan, Barna?
1: Ja, bazus névnapom van.
0: Végül is névnapod van, igen. Szóval magadat kellene elvinni ma a melancs cukrászdába egy finom süti kóstolóra, de ne csak egyedül menjél, hanem vihetsz magaddal valakit, mert hogy megnyerted Debrecen kedvenc rádiójának a névnapi sorsolását. Honnan hívlak szerinted, Barnabás?
1: Best
0: FM. A Best FM, igen, Barna. Köszön téged, Martina, Zsolti, Krisztián és Miki.
1: De rendesen, köszönöm szépen.
0: Szeretnének egy kis sütivel meglepni, hogy jobb kedved legyen. Most azt nem mondta, hogy szomorú voltál.
1: Nem, hát most már így jobban vagyok. Bár a napom egy káosz, de ez már így feldobta a napomat. Elég rendesen.
0: Na figyelj, a süti mellé még jár egy kávé, vagy cappuccino, vagy üdítő, és ahogy mondtam, másodmagaddal várnak a melancsba, úgyhogy Barna, én csodás napot kívánok neked, jó munkát, és örülök, hogy beszéltünk.
1: Köszönöm szépen, további szép napot.

0: kisebb vágással végzett szívműtéteket végeznek már Debrecenben. Földrengés túlélőinek mentését gyakorolták Hajdúszoboszlón, és határozottabban lépnek fel az illegális hulladék lerakás ellen Balmazújvároson. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több szívműtétet végeznek kisebb metszéssel a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Az új eljárásnak köszönhetően a betegek szervezetét kevésbé terheli meg a beavatkozás, és a felépülés is gyorsabb lehet, számolt be róla az Unideb. Mint írják, a hagyományos műtétekkel szemben az orvosok mindössze 5-8 cm-es vágáson keresztül végzik el a beavatkozást. Ez kevesebb fájdalommal jár, és a műtét utáni szövődmények kockázatát is csökkentheti. A debreceni szívsebészeten az elmúlt másfél évben folyamatosan nőtt az ilyen műtétek száma. A szakemberek speciális képzéseken sajátították el az új technikát, amely mára a mindennapi betegellátás részévé vált. Összedőlt épületek alá szorult túlélők mentését szimulálták a Hunor mentőszervezet többnapos gyakorlatán Hajdúszoboszlón. A feladatok célja az volt, hogy valós katasztrófa helyzetekhez hasonló körülmények között mérjék fel az új jelentkezők felkészültségét. Az országos kutató mentőcsapathoz most 29 hivatásos tűzoltó szeretne csatlakozni. A jelöltek az elméleti és gyakorlati képzések után vizsgán bizonyíthatták tudásukat, ahol romok közötti kutatás és mentési feladatokat kellett végrehajtaniuk, számolt be róla a De Hír. Szigorúbb intézkedésekkel próbálja visszaszorítani az illegális hulladék lerakást Balmazújváros önkormányzata. A városvezetés szerint egyes területeken rendszeresen, közterületeken vagy lakóvezetek közelében helyezik el a szemetet, ami környezetvédelmi és közegészségügyi problémákat is okoz. A helyzet javítása érdekében több problémás ponton konténereket helyeztek ki, emellett fokozzák az ellenőrzéseket is. A szabályszegőkkel szemben szankciókat alkalmazhatnak. Az illegális hulladéklerakás pedig jelentős bírságot vonhat maga után. Az önkormányzat célja, hogy rendezettebbé váljanak az érintett városrészek, és hosszú távon is tisztább környezetet biztosítsanak a helyiek számára. A városvezetés a lakosság együttműködését is kéri a köztisztaság megőrzése érdekében, írja a HAON.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: Ma több adagban is számíthatunk kisebb esőzésre Debrecenben és a környéken. A frissített jelzések szerint legtöbb 20 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. Feltámadhat a szél, a következő napokban hidegfronti jellegű tünetek érvényesülnek. A hírek

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en a 104.6-on. Ma este bizony elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság Észak-Amerikában, és ez a torna sajnos egy egész korszak búcsúja is lesz egyben. Messi ugyanis már bejelentette, hogy 20 évvel az első világbajnoksága után ez lesz az utolsó tangója, Cristiano Ronaldo pedig már korábban utalt rá, hogy a mostani lesz az utolsó VB-je. Mindkét világklasszis focista 6. világbajnokságára készül. Ilyen teljesítmény korábban még senkinek nem sikerült. Messi és Ronaldo búcsúja mellett pedig még Luka Modricról is ejtsünk szót, ugyanis a 6-szoros BL győztes horvát legenda a VB után minden bizonnyal befejezi a pályafutását. Rajtuk jövő pedig még Neymar, Mohamed Salah, vagy éppen Sadio Mané is pályafutása alkonyához érkezett, így a torna egy teljes futballgeneráció búcsújáról is szólhat. Szóval, hogyha voltok valaha arra, hogy végigkövessük az idei VB-t, ez biztosan az lesz, mert hogy ilyen összeállítást a futball történetében többi nem fogunk látni. Igaz, hogy a meccsek most nem a megszokott időpontokban lesznek, hanem az időáltolódás miatt éjszaka és hajnalban lehet őket követni, de szerintem ez nem lesz probléma a foci rajongóknak. Mark Morrisonnal folytatjuk, a Return of the Mac érkezik 4:12-höz közeledve. Itt a 104.6-on, a 4-esen pedig Téglásnál. Legyenek különösen óvatos, hiszen itt mérik a sebességet a téglási nagykanyarban, és várom az utakról az infókat, csörögjenek bátran a forródról.

0: beruház.hu.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
3: Készülj a nyárra, nézd be az Aquaning medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aquaning medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4, aqualink.hu.

0: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
3: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
2: Hello, Best FM!
4: És csokolom, volna egy közlekedési infóm a kollégáknak, útonlevőknek.
2: Hallgatom.
4: A metrótól, ahogy jövünk átfele, a Kitzenkrupp fele, a bal oldalt van egy kamionparkoló, és annak a bejáratába áll a fekete Skoda és bemérő játékos.
2: Nagyon szépen köszönjük. Jó utat!
4: És csokolom.
1: Te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót 500-540.
5: Hey, Fonci!

sláger a 90-es évekből, a Walt Disney szólt itt a Best FM-en 12:15. Jó munkát, jó utat kívánunk mindenkinek. A csütörtök délelőttből egy bő fél óránk maradt, és egy nagyon érdekes tesztről fogok beszélni, méghozzá egy stressz tesztről, amivel én is nemrég találkoztam az interneten. Próbáljanak meg háromszor egymás után nyelni, hogyha ez nem sikerül, akkor azt jelenti, hogy bizony szorongó, stresszes állapotban van a szervezetünk. Ha viszont könnyedén sikerül háromszor egymás után nyelni, akkor testünk egy nyugodtabb állapotban van. A tudomány szerint ennek hátterében a bolygóideg, vagyis a nervus vagus működése áll. Ez az ideg az egyik legfontosabb nyugalmi kapcsolónk, segít lassítani a szívverésünket, támogatja az emésztést, és szerepe van a torok reflexeiben is. Amikor stresszben vagyunk, a szervezetünk inkább készenlétüzemmódba kapcsol, ilyenkor a nyelés is kevésbé lehet gördülékeny. Nem kell azért pánikba esni, hogyha nem megy egymás után háromszor gyorsan ez a nyelés, lehet, hogy csak egy kis dehidratáltságról van szó, úgyhogy érdemes fogyasztani egy kis folyadékot. A lényeg, hogy érezzék jól magukat, Kállai Sanders dalával érkezik a My Baby, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul a diák munkaszezon, kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban. Két nemzetközi díjat nyert a Nagyerdőbe tervezett kiállító épület. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
0: Kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban, 71 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az Árpád utcában az egyik üzemi csarnok kapott lángra tegnap éjszaka, a tüzet több hivatásos egység közösen oltotta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem irányításával a Nyírbátori mellett többek között a Mátészalkai, Nyíregyházi, Fehérgyarmati és Kisvárdai tűzoltók is részt vettek a beavatkozásban vízszállítók segítségével. A lakosságvédelmi intézkedések részeként 71 embert ideiglenesen kitelepítettek, őket a polgármesteri hivatalban helyezték el. A település vezetése közölte, a mérések szerint a levegőben nem mutattak ki határértéket meghaladó káros anyagot, ugyanakkor a vizsgálatok és az ellenőrzések folyamatosan zajlanak, számolt be róla a Hajdú Press. Két elismerést is kapott a debreceni Nagyerdőbe tervezett új kiállítóépület egy nemzetközi építészeti versenyen. A terv a tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri első díját, az intézményi épületek között pedig a közönségdíjat nyerte el. Az épület a Magyar Természettudományi Múzeum számára készült, a Nagyerdő egykori stadionjának helyére álmodott 23 ezer négyzetméteres komplexum, jelentős része belső kertként működne, zöld tetője pedig az erdő természetes folytatásaként kapcsolódna a környezethez. A szakmai zsűri a természet és az épített környezet harmonikus kapcsolatát emelte ki. A tervek szerint az épület nem csak kiállító térként, hanem közösségi helyként is működne, és nyitvatartási időn túl is látogatható lenne.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Sárga riasztás van érvényben zivatarra, Debrecenben és a környéken is. A frissített jelzések szerint ma legtöbb 20 fok lehet környékünkön, és éjszakára 14 fokig hűlhet le a levegő, több adagban is érkezhet zápor, kisebb zivatar, hidegfronti jellegű tünetek érvényesülhetnek.
3: Célállomás
4: Debrecen.
3: Pozíció
4: 104,6.

0: kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500-540.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

A zenei kedvencek között itt a Best FM-en a csütörtök déli kíváncsi műsor startolt el, ahol most is minden a zenéről, és persze az önök üzeneteiről szól. 500-540 a Best stúdiójának száma, SMS Viber számunk 30-933-1046, és itt is van rögtön nekem Tami üzenete. Sziasztok! A déli kíváncsi műsorba szeretném kérni Dr. Béres és Beré Tomi közös számát, az Ugye nem bántad meg című dalt. Küldeném a munkatársaimnak, szeretném vele meglepni őket, klassz kis csapat vagyunk, szuper főnökkel. Enikőnek, Ferének, Izának és Szilvinek küldöm a dalt. Oké, Tami, már is indítom Dr. Béres és Veré Tomi közösét, amit annó Zambó Jimmy-től hall.

Déli kívánság műsor szól a Best FM-en a 104.6-on. Hello Debrecen, jó étvágyat mindenkinek! Az ebéd időben is küldhetik a kedvenceket ebben az órában, sőt még a következőben is. 14 óráig teljesülnek a zenei kérések. Én Szabó Anita vagyok, Katától pedig hajdúszoboszlóról kaptam üzenetet. Sziasztok! Én nem tudom, hova lett a nyár, de fázva ittam meg a kávémat a teraszon. Kérném szépen a Padodőtől az Itt van a nyár című dalt. Legalább ez a zene hozza vissza azt a meleget, ami egyik napról a másikra eltűntött. Kedves Kata, 21 fok van most Debrecenben, azért a nap is elő fog bukkanni, de az biztos, hogy szeles időre is, még csapadékra is készülhetünk, hogy mikor tér vissza az igazi kánikula. Hát hétvégére nem annyira, viszont úgy látom az időképen, hogy jövő hét közepétől már ismét 30 fokok lesznek, sőt utána ezek szerint, amit most látok az időképen, akár 34-35 fok is lehet már a következő hétvégére, szóval még nem most, de lehet, hogy vissza fogjuk sérni majd a nagy kánikulában ezt a kis enyhe időjárást. Minden esetre hozom neked a Padidős lágerét, kedves Kata.

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor. The Concert.

A déli kívánság műsorszól a Best FM-en Debrecen zenei kedvenceivel és az önök üzeneteivel. Horváth Barnát köszöntik a munkatársai a Fall of the Flow hegyik dalával. Kívánok neki nagyon boldog névnapot, és várják a hétvégi bulikát. Jön a Porszem Barnának, boldog névnapot kívánunk neki is. 3:41 után itt a Best FM-en.

progression of the groove.

0: Dübörög a cseresznye szezon. Súlyos sérültje is van a Debreceni Egyetem épületében történt robbanásnak. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanácselnöke.

0: hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztójára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli időben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Súlyos égési sérüléseket szenvedett a kivitelező egyik dolgozója abban a balesetben, amely a Debreceni Egyetem kémia épületében történt a hét elején. Tudta meg a Dehír. Azt írják, a felújításhoz kapcsolódó elektromos munkák közben alakult kizárlat, amely robbanásszerű ívkisülést okozott. A meghibásodás következtében egy elektromos szekrényben kiégtek a kábelek, a keletkezett füst pedig működésbe hozta a tűzjelző rendszert. A sérültet a testének mintegy 40%-át érintő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába. Állapota stabil. Újabb közvilágítási fejlesztés indult Debrecen Józsán a vállalkozók útján. Az önkormányzat rádiónkkal azt közölte, mintegy 750 méteres szakaszon 20 új lámpaoszlopot és lámpatestet telepítenek a biztonságosabb közlekedés érdekében. A munkálatok a közművek feltárásával kezdődtek, a közvilágítási oszlopokat várhatóan a napokban felállítják, ezt követően kiépítik a szükséges vezeték és kábelhálózatot. A kivitelezés idején időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a területen. Ma több adagban is számíthatunk kisebb esőzésre Debrecenben és a környéken. A frissített jelzések szerint legtöbb 20 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. Feltámadhat a szél, a következő napokban hidegfronti jellegű tünetek érvényesülnek.
2: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: A hívható telefonszám 500 540. 500.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel. A déli kívánság műsor második órájában Réka Cica üzenetével folytatjuk. Sziasztok! Szeretném kérni a Republik Engedj közelebb című dalát. Ma van a mamám szülinapja, sajnos már nincsen velünk, az ő emlékére szeretném kérni. Oké, Réka, indítom a dalt, és hogyha önöknek is lenne egy kedvence, akkor osszák meg velem a forró drót 500-540.

Minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: Hú. Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
1: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
2: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
3: Irány az XXX Lutz!
2: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
11: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
11: Ott van veled.
13: A Best FM.
11: A Best FM.

0: Best FM Rádió.
1: Szia, Zsebi Baba vagyok, és egy dalt szeretnék kérni, ha még belefér.
0: Beleférünk persze, mondhatod.
1: A Magna Cum Laude-től a vidéki sanzont, és küldeném mindenkinek, aki szereti.
0: Dolgozom most, Zsebi Baba?
1: Nem, itthol vagyok, szabadságon.
0: Otthon dolgozol. Hát akkor nem is annyira szabadság.
1: Hát nem.
0: De örülünk, hogy velünk vagy, és hallgatod a Best FM-et. Mi hozom a dalt, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm. Szép napot.
0: Mindenkinek.

13.53 a pontos idő a jó zenéknek, biztos, hogy nem lesz vége itt a Best FM-en, a déli kívánságműsor is csak egy időre. Zárja be a kapuit, hiszen 17 órától újra teljesülnek majd a kedvencek, és Tatabányáról érkezett egy kedves üzenet, kedves Best FM, mivel ti vagytok a kedvenc rádiónk, mindig benneteket hallgatunk innen a messzi Tatabányáról. Nagyon szeretünk benneteket, Laci aranyköpéseit, a horoszkópos hölgyet is, mindannyiótokat, ezért ezt szeretnénk kérni tőletek egy számot, és küldeném két kollégámnak, Vanessának és Gabesznak, jó nyaralást szeretnénk kívánni nekik előre is. Vigyázzanak magukra, és nagyon fognak hiányozni. Nektek pedig szép délutánt, és előre is köszönöm, hogyha beolvassátok, Alszától jött az üzenet. Nagyon szépen köszönjük, kedvesek vagytok, a dal pedig Justin Timberlake-től érkezik a nyaralóknak, és neked is, Alsza. Ezzel a dala pedig én is elköszönök, és kívánok mindenkinek további csodás délutánt. A Best FM-vel találkozunk legközelebb itt a 104.6-on. Szabó Anitát hallották.

0: Kisebb vágással végzett szívműtéteket végeznek már Debrecenben. Földrengés túlélőinek mentését gyakorolták Hajdúszoboszlón, és határozottabban lépnek fel az illegális hulladék lerakás ellen Balmazújvároson. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több szívműtétet végeznek kisebb metszéssel a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Az új eljárásnak köszönhetően a betegek szervezetét kevésbé terheli meg a beavatkozás, és a felépülés is gyorsabb lehet, számolt be róla az Unideb. Mint írják, a hagyományos műtétekkel szemben az orvosok mindössze 5-8 cm-es vágáson keresztül végzik el a beavatkozást. Ez kevesebb fájdalommal jár, és a műtét utáni szövődmények kockázatát is csökkentheti. A debreceni szívsebészeten az elmúlt másfél évben folyamatosan nőtt az ilyen műtétek száma. A szakemberek speciális képzéseken sajátították el az új technikát, amely mára a mindennapi betegellátás részévé vált. Összedőlt épületek alá szorult túlélők mentését szimulálták a Hunor mentőszervezet több napos gyakorlatán Hajdúszoboszlón. A feladatok célja az volt, hogy valós katasztrófa helyzetekhez hasonló körülmények között mérjék fel az új jelentkezők felkészültségét. Az országos kutató mentőcsapathoz most 29 hivatásos tűzoltó szeretne csatlakozni. A jelöltek az elméleti és gyakorlati képzések után vizsgán bizonyíthatták tudásukat, ahol romok közötti kutatás és mentési feladatokat kellett végrehajtaniuk, számolt be róla a De Hír. Szigorúbb intézkedésekkel próbálja visszaszorítani az illegális hulladék lerakást Balmazújváros önkormányzata. A városvezetés szerint egyes területeken rendszeresen, közterületeken vagy lakóvezetek közelében helyezik el a szemetet, ami környezetvédelmi és közegészségügyi problémákat is okoz. A helyzet javítása érdekében több problémás ponton konténereket helyeztek ki, emellett fokozzák az ellenőrzéseket is. A szabályszegőkkel szemben szankciókat alkalmazhatnak. Az illegális hulladéklerakás pedig jelentős bírságot vonhat maga után. Az önkormányzat célja, hogy rendezettebbé váljanak az érintett városrészek, és hosszú távon is tisztább környezetet biztosítsanak a helyiek számára. A városvezeté is a lakosság együttműködését is kéri a köztisztaság megőrzése érdekében, írja a HAON. Közepesen felhős időre és pár fokos lehűlésre számíthatunk Debrecenben és térségében, ennek ellenére nem lesz hűvös, továbbra is marad a maximum 25-26 fokos nyári idő, éjszakára sem lesz hűvösebb 17 foknál. A meteorológusok jelzése szerint a következő napokban is hasonló időben lesz részünk, újabb zuhé szombaton érkezhet.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, lánykonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
4: Ez a Best FM.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

neved magad komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanult belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: tárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Zenék változatosan. Változatosan. Best FM. Best FM.
2: Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj a nyárra, nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Hamarosan indul a diák munkaszezon, kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban. Két nemzetközi díjat nyert a Nagyerdőbe tervezett kiállító épület. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
6: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
5: Kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban, 71 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az Árpád utcában az egyik üzemi csarnok kapott lángra tegnap éjszaka, a tüzet több hivatásos egység közösen oltotta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem irányításával a Nyírbátori mellett többek között a Mátészalkai, Nyíregyházi, Fehérgyarmati és Kisvárdai tűzoltók is részt vettek a beavatkozásban vízszállítók segítségével. A lakosságvédelmi intézkedések részeként 71 embert ideiglenesen kitelepítettek, őket a polgármesteri hivatalban helyezték el. A település vezetése közölte, a mérések szerint a levegőben nem mutattak ki határértéket meghaladó káros anyagot, ugyanakkor a vizsgálatok és az ellenőrzések folyamatosan zajlanak, számolt be róla a Hajdú Press. Két elismerést is kapott a debreceni Nagyerdőbe tervezett új kiállítóépület egy nemzetközi építészeti versenyen. A terv a tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri első díját, az intézményi épületek között pedig a közönségdíjat nyerte el. Az épület a Magyar Természettudományi Múzeum számára készült, a Nagyerdő egykori stadionjának helyére álmodott 23 ezer négyzetméteres komplexum, jelentős része belső kertként működne, zöld tetőn pedig az erdő természetes folytatásaként kapcsolódna a környezethez. A szakmai zsűri a természet és az épített környezet harmonikus kapcsolatát emelte ki. A tervek szerint az épület nem csak kiállító térként, hanem közösségi helyként is működne, és nyitvatartási időn túl is látogatható lenne. Ma több adagban is számíthatunk kisebb esőzésre Debrecenben és a környéken. A frissített jelzések szerint legtöbb 20 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. Feltámadhat a szél, a következő napokban hidegfronti jellegű tünetek érvényesülnek.
7: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Köszönjük szépen, hírek legközelebb egy óra múlva. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Sukásság, rajság, fainság egész délután, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Hozzuk a legütősebb zenéket. Itt van Taylor Swift aktuális nagyslágere, az Oplight.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, fél szemmel, fél füllel, természetesen ma délután is ott vagyunk az utakon. Például egy hallgatónk jelentette, hogy a Panoráma úton többen is leszakadt ágak nehezítik a haladást. Nagyon óvatosan. A Mák utcán működik a Trafibox, és egy ráfutásos baleset történt nem olyan régen a Huszárgál és a Budai-Nagyantal utca kereszteződésénél. Ez mennyire okoz még torlódást? Azoktól kérdezem, akik esetleg pont arra járnak.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformáció támogatója a Pupilla Optika, a professzionális Seiko lencsék forgalmazója. pupillaoptika.hu.
0: Azért a jó hallás sem árt, hogy rendesen halljanak bennünket. Majkáik

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
4: Civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
1: A Best FM.
10: A Best FM.

A Best FM-en a 104-on, és hát mindenki tudja, hogy nagy nap ez a mai, hiszen magyar idő szerint este 9-kor kezdődik a 2026-os foci VB. Az első meccset Mexikó és Dél-Afrika játsza, majd előtte pedig természetesen megnyitó ünnepség, ahol hát ki más léphetne föl, mint Shakira. Az ő neve a Waka Waka óta, 2010 óta összeforrt a foci VB-vel. De ez csak az egyik megnyitó ünnepség lesz, mert hogy összesen három lesz, ebben is különleges az idei VB. Ugye ezt a világbajnokságot három ország, Mexikó, USA és Kanada közösen rendezi, és hát minden országban az ottani első meccs előtt lesz egy kis megnyitó ünnepség, de az igazi az azért mégiscsak ma lesz Mexikó városban, utána pedig a Mexikó-Dél-Afrika összecsapással kezdődik a 2026-os VB. Önök kinek drukkolnak? Ha van kedvük, megírhatják a 3933-1046-ra, és hogy teljes legyen a képzavar, azért nálunk most egy boxolós dal, a Survivor és az Eye of the Tiger.

Berlin és a Take My Breath Away, a Besten a 104.6-on. És Berlinből gyorsan vissza ide Debrecenbe, még egy kis foci, bár ez nem VB. A Dehír úgy tudja, hogy a rendőrség is vizsgálódik a Nagyerdei stadionban lezuhant kamera ügyében. Szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Kedden itt játszott a foci válogatott, és az első félidő felénél hát egy olyan jó 20 méter magasból lezuhant egy úgynevezett pók kamera, ez olyan 40-50 kilós, és hát isteni szerencse, hogy senkit nem talált el. Aki ott volt, az azért szerintem emlékszik rá, hogy mekkora dübbent, még a stadion másik végében is hallottuk. Ez elég ijesztő látvány volt, és azt szerintem egy pillanatra mindenki belegondolt, hogy úristen, mi lett volna, ha pont ott áll valaki. Szerencsére viszont senki nem sérült meg. Minden esetre mondom, a Dehír híréből az derül ki, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság vizsgálja az eset pontos körülményeit. A cég, amelyik a kamerát biztosította, egyébként írásban sajnálatát fejezte ki és elnézést kért mindenkitől. Hogyha lesz valami fejlemény, arról igyekszünk beszámolni, egyébként pedig tombol a nyár, itt a Simple Plan és Sean Paul és a Summer Paradise. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on, és Peti azt üzeli önöknek az utakról, hogy...
1: Sziasztok, ellenőrzés van a Vámospércsin, a városból kifelé, legyen mindenki óvatos.
0: Trafipax a Vámospércsin, köszönjük az infót. Peti.

0: Horváth Tomi és a Kowalski meg a Vega.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
5: Dübörög a cseresznye szezon, súlyos sérültje is van a Debreceni Egyetem épületében történt robbanásnak. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
5: Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanácselnöke.
6: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
5: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Súlyos égési sérüléseket szenvedett a kivitelező egyik dolgozója abban a balesetben, amely a Debreceni Egyetem kémia épületében történt a hét elején. Tudta meg a Dehír. Azt írják, a felújításhoz kapcsolódó elektromos munkák közben alakult kizárlat, amely robbanásszerű ívkisülést okozott. A meghibásodás következtében egy elektromos szekrényben kiégtek a kábelek, a keletkezett füst pedig működésbe hozta a tűzjelző rendszert. A sérültet a testének mintegy 40%-át érintő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába. Állapota stabil. Újabb közvilágítási fejlesztés indult Debrecen Józsán a vállalkozók útján. Az önkormányzat rádiónkkal azt közölte, mintegy 750 méteres szakaszon 20 új lámpaoszlopot és lámpatestet telepítenek a biztonságosabb közlekedés érdekében. A munkálatok a közművek feltárásával kezdődtek, a közvilágítási oszlopokat várhatóan a napokban felállítják, ezt követően kiépítik a szükséges vezeték és kábelhálózatot. A kivitelezés idején időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a területen. Sárga riasztás van érvényben zivatarra, Debrecenben és a környéken is. A frissített jelzések szerint ma legtöbb 20 fok lehet környékünkön, és éjszakára 14 fokig hűlhet le a levegő, több adagban is érkezhet zápor, kisebb zivatar, hidegfronti jellegű tünetek érvényesülhetnek.
1: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósa Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Nézzenek csak az órájukra, 5 perccel elmúlt 4 óra, úgyhogy ha csak tehetik, akkor dobjanak el a kezükből mindent, és go haza, és hát persze útközben is csak a Best FM a jó választás. Itt van Horváth Tomi és a Kowalski meg a Vega, és a Fehér Holló.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Tele vagyunk trafipaxokkal, továbbra is ellenőrzés van a Vámospércsi úton. Amit eddig nem tudtunk, de Márti megírta nekünk, hogy a Diószegi úton is mérnek a rendőrök, illetve trafi van Balmazújváros külterületén, Debrecen felé, hogyha tartanak a 3316-os úton, ott is mérnek. Csak óvatosan, jó utat mindenkinek. Számítunk önökre, ha közlekedési infójuk van, akkor ide vele írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívják az 500-540-et.
2: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
1: A délutáni kocsikázáshoz pedig mindjárt itt a Black Attack és a Hard Lesz.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
6: Kia. Movement that inspires.
7: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu Debrecen, Csapó utca 88.
8: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
9: Irány az XXX Lutz!
8: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
10: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
11: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A Tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
0: A reklám után újra.
12: Debrecen zenei kedvencei.
0: Megállás nélkül.
13: Hey, I'm Dua Lipa.
14: Hey, this is Justin Timberlake.
15: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
16: Hello, I'm Phil Collins.
0: Bárhol is vagy, ott van veled
17: a Best FM.

Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hát én magam sem értem, hogy hogy repült el ennyire az idő, de már 7 perccel elmúlt délután 5:30. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy lassanként rá lehet moccanni egy kicsit a kívánság műsorra. Csütörtök van, úgyhogy ma Szilvi jön önökhöz, ő fogja teljesíteni a kéréseket. Neki már tudnak írni, jöhetnek az SMS-es Viber üzenetek a 39-33-104-6-ra, aztán 5-től élesben is kívánság műsor. Szóval várjuk a kéréseket, 39-33-104-6 írjanak, addig pedig hangerő föl.

ezt a felet hallgatják a 104.6-on, és nagyon zsizsegnek ma délután a trafipaxok az utakon. Debrecenben a Mámaspércsi úton még mindig mérnek, köszönjük Máténak, pár perccel ezelőtt erősítette meg nekünk. Onnan tovább menve a 48-ason Vámospércs és Nyírábrány között is ellenőrzés van, a 4-esen Téglásnál mérnek, a 33-ason pedig Hortobágy belterületén vannak kint a rendőrök. Én az önök helyében nem szágoldoznék óvatosan a gázpedállal. De azért repülünk tovább természetesen a legnagyobb kedvencekkel. Carl Douglas és a Kung Fu Fighting, 5-től pedig kívánságműsor Szilvivel. Már írhatnak neki a 39-33-104-6-ra.

0: itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hát szombati Szilvi itt a stúdióablakban egyre határozottabban mutogatja nekem a karóráját. Értem a célzást, igen, 5 óra van, át kell adnom a terepet, kezdődik a kívánság műsor. Kérjélek jobbnál jobb dalokat Szilvitől, írjanak neki a 3933-1046-ra, vagy hívják őt az 500-540, a következő 2 óra az önöké. Én most megyek, holnap 3-kor pedig jövök, csáó mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával. Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje. Majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Kisebb vágással végzett szívműtéteket végeznek már Debrecenben. Földrengés túlélőinek mentését gyakorolták Hajdúszoboszlón, és határozottabban lépnek fel az illegális hulladék lerakás ellen Balmazújvároson. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtés rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Egyre több szívműtétet végeznek kisebb metszéssel a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Az új eljárásnak köszönhetően a betegek szervezetét kevésbé terheli meg a beavatkozás, és a felépülés is gyorsabb lehet, számolt be róla az Unideb. Mint írják, a hagyományos műtétekkel szemben az orvosok mindössze 5-8 cm-es vágáson keresztül végzik el a beavatkozást. Ez kevesebb fájdalommal jár, és a műtét utáni szövődmények kockázatát is csökkentheti. A debreceni szívsebészeten az elmúlt másfél évben folyamatosan nőtt az ilyen műtétek száma. A szakemberek speciális képzéseken sajátították el az új technikát, amely mára a mindennapi betegellátás részévé vált. Összedőlt épületek alá szorult túlélők mentését szimulálták a Hunor mentőszervezet több napos gyakorlatán Hajdúszoboszlón. A feladatok célja az volt, hogy valós katasztrófa helyzetekhez hasonló körülmények között mérjék fel az új jelentkezők felkészültségét. Az országos kutatómentőcsapathoz most 29 hivatásos tűzoltó szeretne csatlakozni. A jelöltek az elméleti és gyakorlati képzések után vizsgán bizonyíthatták tudásukat, ahol romok közötti kutatás és mentési feladatokat kellett végrehajtaniuk, számolt be róla a De Hír. Szigorúbb intézkedésekkel próbálja visszaszorítani az illegális hulladék lerakást Balmazújváros önkormányzata. A városvezetés szerint egyes területeken rendszeresen, közterületeken vagy lakóvezetek közelében helyezik el a szemetet, ami környezetvédelmi és közegészségügyi problémákat is okoz. A helyzet javítása érdekében több problémás ponton konténereket helyeztek ki, emellett fokozzák az ellenőrzéseket is. A szabályszegőkkel szemben szankciókat alkalmazhatnak. Az illegális hulladéklerakás pedig jelentős bírságot vonhat maga után. Az önkormányzat célja, hogy rendezettebbé váljanak az érintett városrészek, és hosszú távon is tisztább környezetet biztosítsanak a helyiek számára. A városvezeté és a lakosság együttműködését is kéri a köztisztaság megőrzése érdekében, írja a HAON. Ma több adagban is számíthatunk kisebb esőzésre Debrecenben és a környéken. A frissített jelzések szerint legtöbb 20 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. Feltámadhat a szél, a következő napokban hidegfronti jellegű tünetek érvényesülnek.
7: És most!
9: Indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
9: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
10: Szombati Szilvék, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Hát, ha van olyan kedvencük, amit útközben főzés, munka, vagy éppen edzés alatt most szívesen meghallgatnának, akkor jelezzék nekem, jó? 500-540 a forró drót, vagy SMS Viber számunk 3933 1046. Petra éppen autóban hazafelé tart, és a családjának szeretne kérni egy Charlie Puth dalt, úgyhogy érkezni fog a kis családnak a We Don't Talk Anymore, és nem sokára érkezel, ezt üzeni. Jönni fog egy Wolf Kati felvétel, méghozzá Margó, te választottad, illetve egy kedves hölgynek, akivel ma találkozott egy úr délben, egy buszon, neki játsszuk le az első dalt, hát reméljük ebből magára ismer, Teddy Swims és a The Door.

0: Kressz FM kívánságműsor. Szia, te mit választottál?
1: Szia, a Viking vagyok. Hát a Vargai Mikének csak a szokásos, én még mindig a jól megérdemelt szabadságom, azt töltöm neki meg jó munkát az AKSD-nél, kukásautóra. És most egy jó nikkelnek számom.

0: civisbeton.hu.
1: Ha betont szeretne, a civisbetont keresse. civisbeton.hu.
2: civisbeton.hu.
1: A megbízható alap.
3: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
4: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az autómosó mellett.
5: Készülj a nyárra, nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Debrecen Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hello, we are Imagine Dragons.
9: Hey everybody, what's up, this is Britney Spears.
10: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
11: Bárhol is vagy,
12: bárhol is vagy,
11: ott van veled
7: a Best FM.
11: A Best FM.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és a következő percekben visszarepülünk a 80-as évek végére egy igazi világslágerrel. A svéd rockset egyik legismertebb dala 1989-ben meghódította a slágerlistákat, és azóta is a popzene egyik ikonikus felvétele. Kedves Dominika, hangosítsd fel a rádiót, és élvezd a dalt, amit választottál a rockset-től, a Deluxe című felvételt. Utána neked jön, Laci, egy meglepetés, méghozzá a kollégáktól, és kitartást még este

az önök kedvenceivel ez a Best FM kívánság műsor, és a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb zenekarával folytatjuk most, egy dallal, amelyben ott van a sebesség, a szabadság és a nyár minden energiája. Kapcsoljuk magasabb fokozatban hangulatot, és száguljunk együtt a Neoton familiával. Gyuri kérésére forogjon most Áginak a 220 felett.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
4: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Hamarosan indul a diák munkaszezon, kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban. 2 nemzetközi díjat nyert a Nagy Erdőbe tervezett kiállító épület. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
8: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715.000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
7: Kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban, 71 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az Árpád utcában az egyik üzemi csarnok kapott lángra tegnap éjszaka, a tüzet több hivatásos egység közösen oltotta. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófa védelem irányításával a Nyírbátori mellett többek között a Mátészalkai, Nyíregyházi, Fehérgyarmati és Kisvárdai tűzoltók is részt vettek a beavatkozásban vízszállítók segítségével. A lakosságvédelmi intézkedések részeként 71 embert ideiglenesen kitelepítettek, őket a polgármesteri hivatalban helyezték el. A település vezetése közölte, a mérések szerint a levegőben nem mutattak ki határértéket meghaladó káros anyagot, ugyanakkor a vizsgálatok és az ellenőrzések folyamatosan zajlanak, számolt be róla a Hajdú Press. 2 elismerést is kapott a debreceni Nagy Erdőbe tervezett új kiállítóépület egy nemzetközi építészeti versenyen. A terv a tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri első díját, az intézményi épületek között pedig a közönségdíjat nyerte el. Az épület a Magyar Természettudományi Múzeum számára készült, a Nagy Erdő egykori stadionjának helyére álmodott 23.000 négyzetméteres komplexum jelentős része belső kertként működne, zöld tető pedig az erdő természetes folytatásaként kapcsolódna a környezethez. A szakmai zsűri a természet és az épített környezet harmonikus kapcsolatát emelte ki. A tervek szerint az épület nem csak kiállító térként, hanem közösségi helyként is működne, és nyitvatartási időn túl is látogatható lenne. Ma több adagban is számíthatunk kisebb esőzésre Debrecenben és a környéken. A frissített jelzések szerint legtöbb 20 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. Feltámadhat a szél, a következő napokban hidegfronti jellegű tünetek érvényesülnek.

0: Kíváncsi vagy műsor Best FM, tessék!
1: Szia, Szilvi Gábor vagyok!
0: Szia!
1: Dr. Bírás is felép tumitot szeretném színe, hogy ugye nem bántam, nem színű dalt.
0: És kinek küldöd?
1: Szabó Mónikának, nektek a Best FM stúdióban, kinek

néha nem kell tökéletesnek lennünk, néha éppen a hibáink, a bizonytalanságaink és a káosz tesznek minket igazán emberré szerintem. A következő dal pontosan erről szól, őszintén, nyersen és minden sallang nélkül. Mártinak forogjon Lola Young sikere a Messi itt a Best FM kívánság műsorban.

0: Köszönöm szülin napot, szülinapi zenét.
1: Egy szülinapi zenét, jó, rendben. És téged hogy hívnak? Ki az, aki küldi neki?
0: Gombos Polli.
1: És Pollikám, te vagy a barátnője?
0: Igen.
1: Jó, megköszöntjük őt akkor, jó születésnapján.
0: Okay.
1: További szép estét neked.
0: Köszönjük.
1: Szívesen, szia.

3:45 lesz, 2 perc múlva ez a Best FM kívánság műsor, és Norbinak szóljon most a 21 Pilots és a Stressed Out. Utána pedig Évi, neked jöjjön egy jó

Ez volt Dr. Ágannal a Let Beat Go On itt a Best FM kívánság műsorban, ahol az utolsó blokkhoz érkeztünk el, és anyának forogjon az egyik dal Backstreet Boys-tól, a Show Me The Meaning Of Being Lonely, méghozzá Messi-től, és köszöni nagyon a vacsit. Az utolsó dalunk pedig neked szóljon, Lili, Dua Lipától a New Rose, és kívánok holnapra neked nagyon sikeres vizsgát. Én most búcsúzom, köszönöm a figyelmet, és további nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallották.

0: Dübörög a cseresznye szezon. Súlyos sérültje is van a Debreceni Egyetem épületében történt robbanásnak. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanácselnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli időben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
0: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Súlyos égési sérüléseket szenvedett a kivitelező egyik dolgozója abban a balesetben, amely a Debreceni Egyetem kémia épületében történt a hét elején. Tudta meg a Dehír. Azt írják, a felújításhoz kapcsolódó elektromos munkák közben alakult ki zárlat, amely robbanásszerű ívkisülést okozott. A meghibásodás következtében egy elektromos szekrényben kiégtek a kábelek, a keletkezett füst pedig működésbe hozta a tűzjelző rendszert. A sérültet a testének mintegy 40%-át érintő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába. Állapota stabil. Újabb közvilágítási fejlesztés indult Debrecen Józsán a vállalkozók útján. Az önkormányzat rádiónkkal azt közölte, mintegy 750 méteres szakaszon 20 új lámpaoszlopot és lámpatestet telepítenek a biztonságosabb közlekedés érdekében. A munkálatok a közművek feltárásával kezdődtek, a közvilágítási oszlopokat várhatóan a napokban felállítják, ezt követően kiépítik a szükséges vezeték és kábelhálózatot. A kivitelezés idején időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a területen. Sárga riasztás van érvényben zivatarra, Debrecenben és a környéken is. A frissített jelzések szerint ma legtöbb 20 fok lehet környékünkön, és éjszakára 14 fokig hűlhet le a levegő, több adagban is érkezhet zápor, kisebb zivatar, hidegfronti jellegű tünetek érvényesülhetnek.

0: Kisebb vágással végzett szívműtéteket végeznek már Debrecenben. Földrengés túlélőinek mentését gyakorolták Hajdúszoboszlón, és határozottabban lépnek fel az illegális hulladék lerakás ellen Balmazújvároson. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több szívműtétet végeznek kisebb metszéssel a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Az új eljárásnak köszönhetően a betegek szervezetét kevésbé terheli meg a beavatkozás, és a felépülés is gyorsabb lehet, számolt be róla az Unideb. Mint írják, a hagyományos műtétekkel szemben az orvosok mindössze 5-8 cm-es vágáson keresztül végzik el a beavatkozást. Ez kevesebb fájdalommal jár, és a műtét utáni szövődmények kockázatát is csökkentheti. A debreceni szívsebészeten az elmúlt másfél évben folyamatosan nőtt az ilyen műtétek száma. A szakemberek speciális képzéseken sajátították el az új technikát, amely mára a mindennapi betegellátás részévé vált. Összedőlt épületek alá szorult túlélők mentését szimulálták a Hunor mentőszervezet több napos gyakorlatán Hajdúszoboszlón. A feladatok célja az volt, hogy valós katasztrófa helyzetekhez hasonló körülmények között mérjék fel az új jelentkezők felkészültségét. Az országos kutatómentőcsapathoz most 29 hivatásos tűzoltó szeretne csatlakozni. A jelöltek az elméleti és gyakorlati képzések után vizsgán bizonyíthatták tudásukat, ahol romok közötti kutatás és mentési feladatokat kellett végrehajtaniuk, számolt be róla a De Hír. Szigorúbb intézkedésekkel próbálja visszaszorítani az illegális hulladék lerakást Balmazújváros önkormányzata. A városvezetés szerint egyes területeken rendszeresen, közterületeken vagy lakóvezetek közelében helyezik el a szemetet, ami környezetvédelmi és közegészségügyi problémákat is okoz. A helyzet javítása érdekében több problémás ponton konténereket helyeztek ki, emellett fokozzák az ellenőrzéseket is. A szabályszegőkkel szemben szankciókat alkalmazhatnak. Az illegális hulladéklerakás pedig jelentős bírságot vonhat maga után. Az önkormányzat célja, hogy rendezettebbé váljanak az érintett városrészek, és hosszú távon is tisztább környezetet biztosítsanak a helyiek számára. A városvezetés a lakosság együttműködését is kéri a köztisztaság megőrzése érdekében, írja a HAON. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. És döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Egyre több szívműtétet végeznek kisebb metszéssel a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Az új eljárásnak köszönhetően a betegek szervezetét kevésbé terheli meg a beavatkozás, és a felépülés is gyorsabb lehet, számolt be róla az Unideb. Mint írják, a hagyományos műtétekkel szemben az orvosok mindössze 5-8 cm-es vágáson keresztül végzik el a beavatkozást. Ez kevesebb fájdalommal jár, és a műtét utáni szövődmények kockázatát is csökkentheti. A debreceni szívsebészeten az elmúlt másfél évben folyamatosan nőtt az ilyen műtétek száma. A szakemberek speciális képzéseken sajátították el az új technikát, amely mára a mindennapi betegellátás részévé vált. Összedőlt épületek alá szorult túlélők mentését szimulálták a Hunor mentőszervezet több napos gyakorlatán Hajdúszoboszlón. A feladatok célja az volt, hogy valós katasztrófa helyzetekhez hasonló körülmények között mérjék fel az új jelentkezők felkészültségét. Az országos kutatómentőcsapathoz most 29 hivatásos tűzoltó szeretne csatlakozni. A jelöltek az elméleti és gyakorlati képzések után vizsgán bizonyíthatták tudásukat, ahol romok közötti kutatás és mentési feladatokat kellett végrehajtaniuk, számolt be róla a De Hír. Szigorúbb intézkedésekkel próbálja visszaszorítani az illegális hulladék lerakást Balmazújváros önkormányzata. A városvezetés szerint egyes területeken rendszeresen, közterületeken vagy lakóvezetek közelében helyezik el a szemetet, ami környezetvédelmi és közegészségügyi problémákat is okoz. A helyzet javítása érdekében több problémás ponton konténereket helyeztek ki, emellett fokozzák az ellenőrzéseket is. A szabályszegőkkel szemben szankciókat alkalmazhatnak. Az illegális hulladéklerakás pedig jelentős bírságot vonhat maga után. Az önkormányzat célja, hogy rendezettebbé váljanak az érintett városrészek, és hosszú távon is tisztább környezetet biztosítsanak a helyiek számára. A városvezetés a lakosság együttműködését is kéri a köztisztaság megőrzése érdekében, írja a HAON.

0: Hamarosan indul a diák munkaszezon, kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban. Két nemzetközi díjat nyert a Nagy Erdőbe tervezett kiállító épület. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
0: Kigyulladt a Transit Food csarnok épülete Nyírbátorban, 71 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az Árpád utcában az egyik üzemi csarnok kapott lángra tegnap éjszaka, a tüzet több hivatásos egység közösen oltotta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelem irányításával a Nyírbátori mellett többek között a Mátészalkai, Nyíregyházi, Fehérgyarmati és Kisvárdai tűzoltók is részt vettek a beavatkozásban vízszállítók segítségével. A lakosságvédelmi intézkedések részeként 71 embert ideiglenesen kitelepítettek, őket a polgármesteri hivatalban helyezték el. A település vezetése közölte, a mérések szerint a levegőben nem mutattak ki határértéket meghaladó káros anyagot, ugyanakkor a vizsgálatok és az ellenőrzések folyamatosan zajlanak, számolt be róla a Hajdú Press. Két elismerést is kapott a debreceni Nagy Erdőbe tervezett új kiállítóépület egy nemzetközi építészeti versenyen. A terv a tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri első díját, az intézményi épületek között pedig a közönségdíjat nyerte el. Az épület a Magyar Természettudományi Múzeum számára készült, a Nagy Erdő egykori stadionjának helyére álmodott 23 ezer négyzetméteres komplexum, jelentős része belső kertként működne, zöld tető pedig az erdő természetes folytatásaként kapcsolódna a környezethez. A szakmai zsűri a természet és az épített környezet harmonikus kapcsolatát emelte ki. A tervek szerint az épület nem csak kiállító térként, hanem közösségi helyként is működne, és nyitvatartási időn túl is látogatható lenne. Ma több adagban is számíthatunk kisebb esőzésre Debrecenben és a környéken. A frissít jelzések szerint legtöbb 20 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. Feltámadhat a szél, a következő napokban hidegfronti jellegű tünetek érvényesülnek.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hola! Van ott valaki?
2: Itt a Baywatch, mi a vészhelyzet, vétel?
1: Ayuda, por favor! Mi amiga, si yo estamos en un yate! Estamos perdidos y hay fuego por todos lados!
2: Mi a pontos helyük, vétel?
1: Gringa! A pontos helyünk az óceánriban! Estupida! No siento mi cara!
3: Hívd a parti őrséget, van egy 1073-asunk. Én viszem a Webrunner, te is CG a mentő egyes. Gyerünk, gyerünk, nyomás!
4: Várjuk, várjatok, mi van? Mit csinálunk? Summer, Summer, mi a 1073-as?
5: Tűz!
4: Tűz? Mármint az óceánon.
5: Elkezdhetnél tanulni.
4: Ja, tudom, vettem. Megyek. Ott Ali.
3: Hol van most, vedd át a gázt?
4: Az lehetetlen!
3: Húj át a hónom alatt, és vedd át ezt a szájba vert gázt!
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Azt a durva!

0: Dübörög a cseresznye szezon. Súlyos sérültje is van a Debreceni Egyetem épületében történt robbanásnak. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Józsán. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanácselnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli időben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
0: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Súlyos égési sérüléseket szenvedett a kivitelező egyik dolgozója abban a balesetben, amely a Debreceni Egyetem kémia épületében történt a hét elején. Tudta meg a Dehír. Azt írják, a felújításhoz kapcsolódó elektromos munkák közben alakult ki zárlat, amely robbanásszerű ívkisülést okozott. A meghibásodás következtében egy elektromos szekrényben kiégtek a kábelek, a keletkezett füst pedig működésbe hozta a tűzjelzőrendszert. A sérültet a testének mintegy 40%-át érintő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába. Állapota stabil. Újabb közvilágítási fejlesztés indult Debrecen Józsán a vállalkozók útján. Az önkormányzat rádiónkkal azt közölte, mintegy 750 méteres szakaszon 20 új lámpaoszlopot és lámpatestet telepítenek a biztonságosabb közlekedés érdekében. A munkálatok a közművek feltárásával kezdődtek, a közvilágítási oszlopokat várhatóan a napokban felállítják, ezt követően kiépítik a szükséges vezeték és kábelhálózatot. A kivitelezés idején időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a területen. Sárga riasztás van érvényben Zivatarra, Debrecenben és a környéken is. A frissített jelzések szerint ma legtöbb 20 fok lehet környékünkön, és éjszakára 14 fokig hűlhet le a levegő, több adagban is érkezhet zápor, kisebb zivatar, hidegfronti jellegű tünetek érvényesülhetnek.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a kedveket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.